0: Sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.
2: Pont hányadik vagyok a sorban?

lényeg, hogy Maldívra mehess, csak maradjunk együtt, amíg lehet. Mert ami elmúlik, ugyanúgy kell, ölelj meg inkább, ne szaladj el. A ráncokat együtt kiszínezzük, a telefonom eldobom. Fogyasz!

0: legjobb turista.
1: Hírek a Ceglédár Show-ban.
2: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
1: Az időjárásról.
2: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-ös SMS számon, esetleg e-mailezhetnek a kívánságukat cegledradio.hu-ra, és van persze egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegledradio, ide is jöhetnek az üzenetek, de leginkább azért SMS-ben és e-mailben szoktak érkezni, mint ahogy már rengeteg érkezett is ebben a témában, mert hogy a témánkat, amit már hallhattak, nem először vesszük elő. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezzel a témával egyszer már foglalkoztunk korábban, és maradtak bent üzeneteink, szóval velük kezdjük, aztán pedig, hogyha érkeznek újak, természetesen mindenki sorra fog kerülni, úgyhogy nyugodtan küldjék el, ha van ilyen sztoriuk. De ahogy mondtam, jönnek a régi üzenetek, amik az előző adás alatt bennmaradtak, Eszterrel kezdünk. A Malomtó szélen még kisgyerekként elég sokat jártam a nagymamámmal sétálni. Elég sokat vigyázott rám, és ez volt a kedvenc helyünk. Mi most a közelben lakunk, szóval a lányommal én is gyakran mászkálok arra. A nagyanyám közben 2019-ben 100 évesen meghalt. A kis csaj olyan másfél éves lehetett, amikor egyszer pont ott voltunk, eszembe jutott a nagyanyám, és így félhangosan megkérdeztem, hogy mama, vajon merre vagy most? Abban a pillanatban a lányom kobrasebesen megpördült, és a kezével kimutatott az út széle felé. Nem volt ott egyébként semmi, csak bokrok. Hát ez azért érdekes sztori, igen. Mint hogyha érezte vagy hallotta volna, vagy esetleg a nagymamád is ott lett volna lélekben veletek valahol, amit a kislányod érzett. Érdekes sztori, és tényleg meglepő dolog egy kisgyerektől. Lili a következő. Gyerektáborban voltam kisegítő, ennek majd egy évtizede. Cuki, szőke, hajú, kékszemű, kb. 6 éves forma kiscsaj odajött hozzám, átölelt, utána elkezdte suttogva, mosolyogva mondani, hogy megölelni nagyon jó, de megölni azt nem szabad. Szerette egyébként a szójátékokat, valószínűleg innen jöhetett ez is neki. Egyébként ez egy fontos szabály. Megölelni jó, megölni nem szabad. Ezt szerintem tegyük el magunknak, akár egy életre. Itt van Gábor üzenete, a 7 éves fiamnak magyaráztam az ősrobbanást, hogy ott a kezdetén a nagy forróságtól felrobbant. Kis idő múlva megszólal, apa tévedsz, mert az a hidegtől robbant fel. Azt hittem, hogy milyen marhaságokat beszél, de később utána néztem, komoly elméletek vannak a hideg ősrobbanással kapcsolatban is. Bizonyám, lehet, hogy a gyerek ösztönből jobban tudja az ilyen dolgokat, mint a szülő, nem lehet tudni. Lehet, hogy ezzel kijelölted a pályáját, a jövőjét és fizikával vagy ilyesmivel fog foglalkozni. Ki tudja. Hajni írja, hogy lányom mondta, finom volt az ebéd. Majdnem olyan finom, mint az oviban. Hát igen, egyébként sokan úgy vagyunk vele, én is mindig szerettem a menzás kaját, nem mindegyiket persze, de amúgy nem volt vele bajom, és akár ez dicséretnek is mondható, mert nekem van egy-két olyan étel gyerekkoromból, amit hogyha valaki úgy készít el, mint ahogy óvodában volt, az ilyen emlékeket hoz elő, és tök jól tud esni, úgyhogy végül, és ez szerintem tényleg dicséret. Végül nézzük Zsófi üzenetét ebből a blogból. Kisfiú a parkban az anyjával kutyákat számolt, ránézett a sárpely kutyámra, majd vissza az anyjára, és azt mondta, találtam egy dagadtat is. Hát igen, nem látott még sárpely kutyát, aztán így nehéz, de tényleg, hát ők kicsit, mint hogyha túl lenne méretezve a bőrük ahhoz képest, mint ami valójában rájuk való lenne. Minden esetre köszönjük szépen az eddig üzeneteket, van még bennmaradt üzenetünk, de hogyha újat küldene, akkor megteheti a 0635-92-95-ön. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Cegléd hangja mai kérdése, néhány zene után jövünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát senki ne lepődjön meg, ha esetleg ismerős lehet. Viszont azt garantálom, hogy új válaszok hangoznak el ebben a második adásban. És még vannak olyanok, amiket az első alatt írtak nekünk a kedves hallgatók, és nem kerültek sorra. Nos, ezekkel megyünk tovább így az elején. Judit írja nekünk, hogy az én lányom a születését, konkrétabban a születés élményét mesélte el kb. 3 évesen, hogy pontosan mit mondott, arra már nem emlékszem, de egyértelműen utalt a császárra, és hogy nem volt neki jó élmény. Egyébként igen, azt mondják, a császár az megterhelő tud lenni, hát mind a két fajta szülés megterhelő tud lenni a gyereknek, de az nagyon ritka, hogy bármilyen emléke legyen róla. Az meg külön érdekes, hogy mesél is erről a dologról. Van egy hasonló üzenet Anitától. Az én lányom 2-3 éves kora körül mondta, hogy emlékszik rá, hogy egy kígyóval játszott a hasamban. Gondolom, hogy a köldökzsinór lehetett a kígyó. Na ez is nagyon érdekes, hogy egyébként tényleg az agynak a fejlődése az nagyon nagy rejtély ekkora korban, de miért ne lehetne emléke valakinek, csak hát ugye sokáig nem tudja átadni, aztán meg lehet, hogy addigra elfelejti, amikor ki tudná fejezni magát, de nem biztos, hogy mindenkinél így van, ez tök érdekes. Lali azt írja nekünk, én anyámat akasztottam ki, mikor az éjszaka közepén átmentem hozzájuk, hogy egy nyúl jelmezes ember figyel engem. Akkor is láttam, ha lehúnytam a szememet, és követett át a szüleim szobájába is. Nem kapkodott, megfontolt volt, sosem volt semmilyen képzeletbeli barátom, jól tudtam, hogy nem kellene ott lennie. Az igen. Nem lehet, hogy a Donnie Darko című filmet láttad esetleg, és onnan jött valami rémkép, vagy ilyesmi, mert abban van egy nyúl jelmezes fickó, és nem is túl barátságos. Úgyhogy azon nem lepődnék meg, hogyha az traumatizálja a gyereket egy életre. Viszont ez tényleg érdekes sztori, és ezek szerint neked sincsen magyarázatod. Titi üzenete jön, 5-6 éves gyerek, sose találkoztam vele előtte, apám párjának a gyerekének az unokatesója volt, aztán amikor átment ő is, akkor ő is ott volt. Értem. Mivel nem nagyon tudtam, mit kezdjek a szituációval, eleinte csak távolról néztem, mik történnek, aztán odajött és érzelemmentes arccal rám nézett, mélyen a szemembe, azt mondta, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Majd játszott tovább, én meg azt se tudom, mi volt ez. Innentől kezdve tényleg távolságtartóbb voltam a gyerekkel. Hát nem csodálkozom, ez milyen megszólalás egyébként. Azt mondja, attól szorongsz, hogy olyat mondok, amit nem akarsz hallani, vagy be se vallanád magadnak. Ezt 5-6 évesen, az nagyon durva, mi lehetett annak a gyermeknek a fejében. Minden esetre ez egy meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott a kedves hallgató, és nagyon köszönjük, hogy megírta. Jó, nézzünk még egyet. René írja, hogy rám nézett a lányom, kb. 3 éves lehetett, majd azt mondta, köszönöm, hogy megtartottál. Hát ez amúgy cuki nagyon, nem? Hálás érte, és gyakorlatilag ebben is van valami misztikus, vagy nem is tudom, olyan kicsit hidegrázós, de minden esetre köszönjük szépen. Hogyha volt ilyen sztoria önnek is, mármint meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, elküldheti a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhet a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Várjuk szeretettel, és hamarosan már az új üzenetekkel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: gyerekszáj, avagy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0635 92 92 5 az SMS számunk. Hogyha van ilyen sztoria és van kedve, küldje el nekünk. Még mindig van egy-két régebbi üzenetünk, de most már rengeteg új is van, úgyhogy ne lepődjünk meg, második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, korábban már hallották, de most egészen új válaszok érkeznek. Azt írja nekünk Kinga, hogy Erik, fiam, észrevette, hogy kibújt az egyik foga. Anya, konfliktus van a számban. Egyébként ez teljesen jogos. Egy nagyon szofisztikált megfogalmazás annak, hogy mi is történik ott. Konfliktus van a számban. Köszönjük szépen. Itt van Orsi üzenete. Kár, hogy nem te vagy az anyukám, mert te olyan szép vagy. Mondta nekem egy kis srác, az anyukája mellettünk ült. Ó, hát igazából... Ez azért furcsa lehetett anyukának is, de hát a gyerekszáj ilyen. Van egy hasonló egyébként Anett-től. Amikor 7-8 éves koromban mentünk vendégségbe távoli rokonokhoz, akiket én még nem ismertem, nagyon megkedveltem ott apukám unokatestvérének a feleségét, elkezdtem sírni, hogy nem akarok hazamenni, itt akarok maradni XY nénivel. Ő felajánlotta, hogy aludjak náluk egy napot, de anyukám nem engedte. Erre én még jobban szomorú lettem, és már azért sírtam, hogy nem XY néni az anyukám. Szegény anyukámat ezzel nagyon elszomorítottam, legalább 2 hétig fújtam, hogy nekem XY néni kell. Hát igen, ez nagyon rossz, és ráadásul ilyenkor a gyerek nem érti még meg azt, hogy mennyire meg tudja bántani anyukáját, főleg akkor, hogyha ezt sokszor elmondja, és ragaszkodik hozzá, és hát ugye nem lehet ezen változtatni. Úgyhogy igen, hát sajnálom, szomorú sztori, de remélem anyukád már megbékült. Azt írja nekünk Bogi, hogy anno egy görög sziget felé hajózva beszélgetett velem egy akkor 10 év körüli srác. Kérdezte, hogy van-e valaki, mert ő szívesen írna nekem üzeneteket, mire mondtam, hogy szerintem így ez baromira nem oké, túl kicsi vagy még ehhez. Félbeszakított, hogy igazából nem is érdekli a magyarázkodás, mert jobban belegondolva úgyis előbb halok meg, mint ő. Én akkor kb. 17 voltam. Ez nagyon komoly. Hát figyelj, van önbizalom, az biztos. Úgyhogy, és hogyha mikor érezte, hogy ezek a léc, akkor rögtön volt kis kifogása, úgyhogy végig még lehet, hogy te érezted magad rosszul, hogy nem jött össze ez a parti. Már egy új üzenet, amit ma kaptunk, Réka írja nekünk, hogy nekem a lányom mondta egyszer ovis korában, hogy régen egy hajón énekelt nagy sarkú cipőben. Amúgy el is hiszem, mert elég nagy díva. Ez is nagyon üzenet, köszönjük szépen. Nézzünk akkor még egyet az újak közül, ami szintén hajós, úgy látom. Igen, Saci azt írja, hogy mi egy tavon hajóztunk, és középen az ülések egymásnak háttal voltak kialakítva, szóval a kettő közötti részre lehetett könyökölni, pakolni. Rákönyököltem, majd éreztem valami furcsát a karomon, de kellemes volt, egy kislány simogatta a karom, miközben úgy nézett rám, mint valami félistenre. Borzasztóan meglepődtem, kedves volt tőle, de nagyon furcsa, másrészt lefutott előttem az életem. Hát ez szép, ez szép. Meglepő dolog az ilyen, igen, és nem is tudjuk, hogy lehet erre reagálni. Ugye van egy olyan dolog bennünk, hogy hát ez valaki másnak a gyereke, és nem akarunk semmiféleképpen sértőek vagy bántóak lenni, de közben meg jól esik a gesztus, és gyereket sem akarjuk megbántani, szóval ezeket így valahogy kezelni kell, de erre nincsen rendes, nem tudom, etikett, úgyhogy nagyon nehéz az ilyen helyzetből kimászni, de minden esetben nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és hogyha van önnek is hasonló, elküldheti a 0635 92 95 92 5-re. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Helyi információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: mit?
1: Jöjjön egy olyan blog, kedves hallgatók, amikor név nélküli üzeneteket olvasok be, persze arra kérdésre érkeztek ezek válaszként, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Jöjjön az első, barátnőm 2 éves unokahúgam megölelte őt, aztán halkan a fülébe mondta, hogy remélem nem haragszol, hogy ebben az életben nem te vagy az anyukám. A kislány anyukája nem spiri, úgyhogy nem hallhatott sehonnan előző életekről előtte. Ez azért meglepő, igen. Aztán... Én a tesómat rögtettem meg, nagyon 6 évesen, fogocskáztunk, és azt mondtam neki, hogy az utolsó egy ló pikula, mondjuk így. Amikor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ez mit jelent, akkor azt válaszoltam neki, hogy nem tudom, XY mondta az oviban. Egyébként én erre az esetre nem emlékszem, tesóm mesélte, családi legenda. Hát igen, nem ló pikulát írt, annyit elmondanék, de gyerek szája, és akkor ez elhangzott ebben a beszélgetésben. Van még egy név nélküli üzenetünk, anya, mögöttem mindig áll valaki, ezért félek a sötétben. Hát ez azért para. Én is meg lennék illetődve, hogyha ilyennel fogadna a gyerek. Nem csodálkozok, hogy fél. Van még egy név nélküli üzenetünk. Előttem áll a szomszéd 2 éves gyereke, játékfegyverrel a kezében. Az apja elfelejtett valamit lehozni a padlásra, így ketten maradtunk a szobában. Mondom, milyen szép nagy fegyvered van. Erre nagyon zordra váltott az arca, és azt mondja, ha láttad volna nekem, milyen komoly fegyvereim voltak. Majd újra kisimult az arca, és újra gyerek volt. Én nem hiszek a reinkarnációban, de ez azért ledöbbentett. Hát amúgy ez tényleg fura lehetett, igen. Nem csodálkozom. Tele vagyunk már ilyen paranormális történetekkel, úgyhogy köszönjük szépen. És most vissza azokhoz a hallgatókhoz, akik névvel együtt küldtek üzenetet. Miki írja, kisebb lányom, amikor 4 éves volt, ilyen szöveget nyomott le. Apa, én ezt unom. Kérdem, mit? Hát ezt az egészet, ez nem a valóság, fel akarok ébredni. Mondom, miről beszélsz, ébren vagy, és ez a valóság? Nem, ez nem igazi, és tényleg felébrednék már, mert idegesítés unalmas. Lehet, hogy filozófus lesz, vagy forgatókönyvíró. Azért ez is komoly, nem tudom, hogy milyen érzékelések ezek, vagy honnan jönnek, de mi pontosan erre voltunk kíváncsiak, meglepő dolgok gyerekek szájából. Ilyet küldött nekünk Zoli is, tőlem megkérdezte ismerősöm kislánya, hogy mennyi bogyót kakilok, és hozzátette, én 6-ot. Ezt is megtudtuk, és tulajdonképpen, hát ezt nagyon nehéz megállapítani egyébként, de elgondolkodható kérdés. Niki pedig azt írja, ez is hidegrázó szerintem, barátnőm kislánya megkérdezte, hogy van egy gyermekem, mikor mondtam neki, hogy nincs, teljesen ledöbbent, majd közölte, hogy mindegy is, de majd ha megszületik, ő lesz a nővére. Mindezt 2 nappal az abortuszom előtt. Na hát ez is nagyon durva, hogy milyen beleérzési képessége van a gyerekeknek, és mikor találnak be egy-egy ilyen dologgal. Minden esetre köszönjük a választ, és kedves hallgatók, figyelem a következő órában is, ez lesz a kérdésünk. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Néhány zene, és a hírek után folytatódik a Cegléd hangja a második órával.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő, az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezni az iráni konfliktust. Csütörtökön Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A települési önkormányzatok országos szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés, komoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok várható, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Az SMS számunk 0635-925-925-ös, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglédrádió.hu, és már egy jól ismerős kérdéssel kezdtük meg az első órát. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Korábban már foglalkoztunk ezzel, úgyhogy a műsor első felében régi üzeneteket, bent maradt üzeneteket olvastam föl, de most már bőven az újakkal megyünk, és hogyha van önnek is ilyen, akkor nyugodtan küldje el a 0635-925-925-re. Tehát itt is van Laci üzenete, engem ismerősöm 3 éves kisfia pár napja küldött el, hogy menjek már el innen. Beszélgettem az anyjával, ő meg unta. Hát ez bizony ilyen gyerekeknél. Én is emlékszem rengeteg szitúra gyerekkoromból, hogy anyái felnőttes dolgokról beszélgetnek, és unalmas, és engem nem érdekel, és miért nem haladunk már. Én is ilyenkor mondtam, hogy menjünk, vagy menjen el, aki éppen nálunk járt, mert hát velem kéne foglalkozni. Gyerekek voltunk, unokatesom velem egyidős lány, kérdezték kuzinom, mit kér karácsonyra. Én pedig tudtam, hogy kutyát szeretne, ezért rávágtam, hogy vibrátort. Azt hittem, egy kutyafajta. Ezt Erika küldte el nekünk, és nagyon szépen köszönjük, tanulságos történet. Kata írja, hogy 2 éves lányom mondta lefekvés előtt, hogy nem fekszik az ágyába, mert szörnyek vannak a szobában. Mondtam neki, hogy szóljunk apának, hogy zavarja el őket, és akkor hip-hop eltűnnek. A válasz? Ezek a szörnyek nem félnek apától. Ilyen egyszerű, hát azért belegondolhatna a kedves szülő is, hogy ezek nem véletlenül szörnyek, nem ijednek meg bárkitől. Minden esetre volt válasz a gyermeknek. Luca azt küldte, hogy egyszer egy ismeretlen 3-4 éves fiú megkérte a kezem a boltban. Mondta, hogy pont ilyen feleséget szeretne. Na jó, de Luca, nem derült ki, hogy végül is igen mondtál, vagy mi lett a történet vége? A következő névtelen üzenet küldő azt írja, hogy fiam 4-5 éves lehetett, nővérével sokat hallgatta a pamkutya paródiákat, természetesen egy rendőri igazoltatásnál jutott eszébe idézni, te is csak azért vagy itt, hogy a pénzt szedd. Hát köpni nyelni nem tudtam. Betegváró influenza szezon, mindenki csendben várja, hogy sorra kerüljön, lányom szöszke hosszú hajú, totyogó tündér táncik el középen. Egyszer csak egy hatalmasat szellent, megáll, kiveszi a cumit, rám néz, majd jó hangosan megszólal. Pukisztam! Ide jössz? Megszagolod? Remek történet, kár, hogy név nem járt hozzá, mert kezet fognék a kedves hallgatóval. És akkor nézzünk még egyet, Dani írja nekünk, az egyik kedvencem nekem is. Szóval Dani írja, hogy nem nekem mondták, csak szem és fültanaja voltam, de best. 5 éves kisfiú játszik a homokozóban figurákkal, mikor az apja kérdezi. Mit játszol? Háborúzok. És ki áll nyerésre? Apa, megtanulhatnád már, háborúban csak vesztesek vannak. És mennyire igaza van a gyereknek, és na, ez a jó hozzáállás, 5 éves forma kisfiú, és már így látja a világot, szóval belőle még lehet valaki. Kedves hallgatók, továbbra is áll a kérdésünk, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Szerencsére elég sok üzenetünk van, de biztos, hogy bele fog férni, hogyha még elküldi. 0635-925-925-ös, néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! 92.5!
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: A ceglét hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, bár úgyis föltehetnénk lassan, hogy paranormális jelenséget várunk, amit gyerekekhez köthető. Mindenféle érdekes sztorit hallottunk, és fogunk is még hallani. 0635 92 95 5-ös, még egyszer elmondom, hogy nem először foglalkozunk ezzel a témával. Bent maradt és új üzenetekkel megy tovább a második adás ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy lássuk az üzeneteket, Robi írja nekünk. Unokaöcsém lehetett vagy 8 hónapos, átmentünk hozzájuk beszélgetni, játszani. Beszélgettem az anyukával, és mondtam egy mondatot, amiben benne volt az a szó, hogy instabil. A 8 hónapos gyerek tisztán és érthetően elismételte utánam a szót, mi meg csak néztünk egymásra az anyjával, hiszen még csak gügyögni tudott a baba. Egyébként elég későn kezdett el beszélni, azt is viszonylag rosszul, sokáig logopédushoz járt. Az meglepő, hogyha tényleg így történt, kimondta ezt a szót teljes, és nem is egy könnyű szó ráadásul. Minden esetre ez egy érdekes történet, és gyerek szájából érkezett ez a meglepő dolog is. Anett írja nekünk, hogy ismerős gyereke, évek óta mentek a sztorik, hogy szellemeket lát a lakásukban. Én abszolút szkeptikus vagyok, de azért kicsit para volt, amikor kicsit elbeszélgettem vele, kb. 4-5 éves lehetett akkor. Én mondtam neki, hogy szellemek nincsenek, erre majdnem lekiabált, hogy de, mert szokta hallani őket, ilyen hangot adnak, hogy zzzz. Elmesélte, hogy miket szokott látni, például, hogy a szekrényükben szokott látni egy véres kezet, csak néztem és pislogtam, mint hal a szatyorban. Egyébként egy időben ez a dolog odáig fajult, hogy már a saját szobájába sem mert bemenni, csak azután, hogy elhívtak egy szakembert, aki megállapította, hogy ott bizony egy átjáró van, amit aztán be is zárt. Hát ez megint csak elég para, és elég para normális. Itt van még Zsani üzenete, ez is nagyon durva lesz. A lakás, ahová költöztünk, egy szektás nénié volt, a falon fura emberábrázolások és krikszkrakszok voltak, csak fotókon láttuk, mikor oda mentünk, már felül voltak messzelve. A kislányunk másfél éves volt, mikor egyik este nem tudta abbahagyni a gügyögést, vagy egy órán át. Mikor behoztuk magunkhoz a szobába, mutatott az ajtó fölé, és torka szakadtából elkezdett 3-4 percig gurgulázva nevetni, de kb. Nem tudta abbahagyni. Elég para volt, a néni abban a szobában halt meg, mint kiderült, szintén később. Hát ez megint csak elég durva. Vissza a normál világba és a vicces sztorikhoz, itt van Edith üzenete. Kitörölhetem a feneked? A párom 5 éves kislánya tette fel ezt a kérdést nekem. Egyébként ez olyan dolog, hogy biztos, hogy nagyon belsőséges kapcsolat alakul neki az ember és a párja gyereke között, de azt hiszem, hogy itt a nemleges válasz a helyes. Két gyerekünk van, amikor kicsik voltak, a legdurvább élmény az volt, hogy jellemzően 1-2 éves korukig, amikor szembe ülsz velük, esznek, vagy gagyognak, vagy beszélgetnek. Csak nem veled, hanem elnéznek a vállad mellett, a mennyezetre, a sarokba, na az hú. Hát igen, de aztán lehet, hogy csak figyelnek mindenre. Én simán azt tudnám gondolni, hogy mindenfelé nézelődnek, és miért ne nézhetnének melléd is néha. Szóval szerintem ez nem para. Nézzük a záró üzenetet, legalábbis ami ezt a blokkot illeti. Azt mondja a kedves gyermek, hogy anya, te és Mbappé nagyon hiányoztatok ma nekem az oviban. Tökéletes üzenet egy gyerekszájjal foglalkozó műsorba, ami nem sokára folytatódik, néhány zenem után jön vissza a Ceglét hangja.
1: Következzen egy friss dal! Itt a Ceglét Rádióban!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: Ceglin Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-5-ön. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Továbbra is ez a kérdésünk, és már nem csak a második órában, hanem második alkalommal is foglalkozunk ezzel. Tehát már összesen a negyedik órában, hogy ezzel foglalkozunk. A lényeg az, hogy rengeteg válaszunk van, de még ön is elküldheti, hogyha siet a 0635-925-925-ös SMS számra, és most jönnek azok az üzenetek, amik már megérkeztek. Zümi írja nekünk, hogy a városunkban volt egy 50 év körüli pasi, aki mindig gitározott és énekelt a belvárosban, az utcán, és pénzt adtak neki az emberek. Kb. 3 éves lehettem, anyukámmal arra sétáltunk, és hiába kértem, nem adott neki pénzt. Én teljesen felháborodva közöltem vele, hogy jól van, anya, majd ha te is itt fogsz gitározni a Kossuth utcában, én sem fogok adni egy fillért sem. Azóta is emlegetjük néha. Edina pedig ezeket küldte, kettő sztoria is van, az aranyosabbik. 4 éves idegen kislány kérdezte, hogy van egy gyerekem, mondom nincs, de képzeld, van egy aranyos cicám. Válasz? Hát, szerintem az neked nem elég. A kevésbé aranyos sztori, MÁV átszállás, valami lepusztult településen 3 éves forma jön szembe, és rámordít, hogy takarodjál mán. Hát igen. Sajnos azt viszont tapasztalom én is, hogy sok kisgyerek nagyon hamar kezd el káromkodni, meg olyan hangnemet megütni, amit nem kellene. Hogy ez most nevelési probléma, vagy társadalmi probléma, azt nem tudom, minden esetre probléma, ez biztos. Ildi üzenete a következő. Játszótéren volt egy bandánk, még a lányom kicsi volt. Nála pár évvel nagyobb kislány odajött, és azt mondta, bárcsak lenne egy kistesom, aminek te vagy az anyukája, és apa az apukája. Sokkot kaptam. Miért gondolod így? Kérdeztem tőle. Ja, csak apa mondta, hogy mondjam ezt neked. Hát ez egy furcsa, de lehet, hogy működő ismerkedési technika. Minden esetre nem tudjuk meg, mi lett a sztori vége, lett-e kistesó, vagy ilyesmi, persze csak viccelek. Hajni írta a következő üzenetet. Szomszédom kislánya az előző lakásunkban nem szeretett a szobájában lenni. Amikor rákérdeztek, hogy miért nem maradt bent, azt mondta, hogy bent a néni mindig néz. Hívtak valami spiri hókuszpókot, nőt, aki elűzte, vagy mit csinált az idős nő szellemével. Amikor ment ki a lakásból, a bejárati ajtóból a hálószobában nézett, és azt mondta, hogy ott ül egy idős férfi is az ágyon, azt is elűzte. A kislány aztán pár nappal később egyszer csak azt mondta az anyjának, hogy anyu, a bácsi is elment, nem hiszek az ilyen spirituális, paranormális sztoriknak, de ez így egy az egyben azért nekem is megdöbbentő volt. Főleg, hogyha úgy tűnik, hogy ez alapján működött is. Igen, hát ezek mindig érdekesek, úgyhogy fura, és minden esetre nem lehet biztosan tudni a megoldást, hogy tényleg így van-e, hogy nincs így, szerintem nincs exakt válaszunk erre. És nézzünk még egyet, ezt a sztorit a mamámon kívül már mindenkitől hallottam, azóta is emlegetik. Anyu csinálta a jogsit, én 6 éves lehettem, apu szüleinél voltunk. Mamám elkezdett érdeklődni az oktató felől, én csak ültem a szőnyegen, játszottam és hallgattam őket. Egyszer csak a mamám megkérdezte, hogy fiatal-e az oktató. Én kapásból rávágtam, hogy még jól is néz ki. Ismertem, volt, hogy oviból hazavittek a papámhoz. Mamám ezen totál kiakadt, mert anyának idősebb oktató kéne, mert a fiatal beleviszi a rosszba. Én csípőretett kézzel odaálltam a mama elé, és annyit mondtam neki, jaj, mama, ne játsz már az apácát, te is megnézed a jó pasikat. Mamám sírva kiment, én meg, mint aki jól végezte a dolgát, visszaültem játszani. Fun fact, én is ennél az oktatónál tanultam vezetni egyébként. Na, ez egy nagyon jó sztori, és nagyon szépen köszönjük. Kár, hogy név nem jött hozzá, de nekünk az nem is kell, hogy bekerüljön műsorba. Minden esetre most elmegyünk zenélni egy kicsit, és az utolsó üzenetekkel hamarosan visszatér a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Elérkeztünk, kedves hallgatók, az utolsó üzenetekhez, ami legalábbis ezt a témát illeti. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ha valaki mégse férne bele, ne lepődjön meg. Volt már rá példa, hogy csináltunk olyan adást, amikor 4 kérdés is elhangzott egy adáson belül, és minden kimaradt üzenetet bepótoltunk, hogyha most is maradna ki valaki, akkor lesz egy ilyen hamarosan ismét, és akkor elhangzik majd minden válasz, úgyhogy tessék fülelni, és tessék mindig a ceglét hangjával tartani. Itt van Gergő üzenete: mama meg a papa vigyáztak rám, amíg anyuék dolgoztak. Mamának gyönyörű virágos kertje volt, én 4 év körül lehettem. Szokásom volt letépkedni a virágok szirmait, de a mama sose látta, hogy én voltam. Ha megkérdezte, én mindig a szomszéd bácsira fogtam, később öcsémék is, még akkor is Imre bácsi volt mindenért a tettes, amikor már nem laktunk ott. Egyik nap észrevette, hogy a virágokat én tépkedem, kijött és rácsapott a hátsomra. Sírva annyit mondtam neki: te fekete lelkű vén boszorkány. Anyuik arra jöttek haza, hogy én sírok, mert a mama megbüntetett. Sír a mama, mert megütött, és beszóltam neki, és a papának potyognak a könnyei a nevetéstől. Egyébként ez egy tényleg nagyon a műsorunkba illő történet. Nagyon szépen köszönjük. Van még üzenetünk, név nélkül ugyan, de olvasom is. Apukám mesélte, hogy olyan 5 éves koromban gyakran vitt magával uszodába. Itt már a bejáratnál láttam egy magas, nagy darab csávót, akit már akkor is megjegyeztem neki, hogy nézd, milyen izmos a bácsi. Indulás előtt tusolásnál ő az egyik kabinra mutatott, és azt mondta: kezdjek el letusolni, ott lesz a mellettem lévőben, de azt nem, hogy melyik mellettem lévőben. Amikor áthajoltam volna, hogy végeztem, akkor nagyon nem találtam el a kabint, ahol apukám tusolt, hanem a bejáratnál látott nagy darab csávó volt ott. Hangosan felhívtam apa figyelmét, hogy apa, nézd, milyen kicsi kukija van a bácsinak. Köszönjük szépen, ez is remek történet. Nem nekem mondták, hanem én mondtam a szüleimnek kisgyerekként. Meretten bámultam, majd részletezve elmeséltem nekik, hogy kik voltak előttük a szüleim. Akkoriban sokszor átrohantam a gyerekszobán, az ő szobájukba, és ehhez el kellett szaladnom a bejárati ajtó előtt, ahol mindig piros, világító szemű alakot vagy csontvázat láttam. Egyszer csak úgy a semmiből leszakadt egy polc a konyhaszekrényben a délután folyamán. A nagyszüleim lakása volt ez korábban, akik mindketten egy hónap különbséggel lettek öngyilkosok, bár nem ott. Szerintem onnan maradtak ilyen rossz energiák. Ezt Erik küldte nekünk, köszönjük szépen ezt is. A szüleim mesélték, hogy sokszor néztem a szekrényt, és mondtam többször is, hogy nagyon kedves bácsi van benne, mindig mosolyog, talán 1,5-2 éves lehettem, ezt pedig Renitől kaptuk. Hát azért nem mondom, hogy nem futkos a hideg a hátam, amikor ilyeneket olvasunk. Én sem tudom azt mondani, hogy hiszek ebben, de azt sem tudom mondani, hogy nem hiszek benne. De erről már volt szó. És akkor zárjuk egy igazi kegyelem döféssel. Az éppen hiszt is 4 évesen mondta: majd akkor hagyom abba a sírást, ha meghalsz. Bubi néven írta alá a kedves üzenet küldő az üzenetét. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet és a rengeteg remek üzenetet. Ha valaki nem fért volna bele, ne aggódjon, valamilyen úton, módon még sorra kerül majd ez a kérdés a ceglét hangja történetében, ha más nem egy ilyen vegyes vágott adásban. Holnap új témával jelentkezünk, de érdemes lesz akkor is velünk tartani, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nandi búcsúzik, visz hall!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

0: Duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt a megszokott módon, kisebb-nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Kedvencemmel nyitom a következő egy óra hosszát, Olivia Dean énekli el hamarosan Man I Need című közös ismerősét. Tartsanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Ceglédrádióban.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéllal vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László közösségi oldalán elmondta. Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozások újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz.
2: Az időjárásról.
3: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és további jó rádiózást. Már is folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, természetesen a Ceglédje kedvenc dalaival, no meg a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infokkal, programajánlóval, lapszemlével, elárulom azt is nem sokára, mit üzennek már a csillagok, és jön majd utolsó egy óra hosszában már, ami a reggeli műszakot illeti egy beszélgetés. Most meg érkezik Axel és Ingrosso közös ez itt a Modern

0: és 22 óra között vehetik igénybe, csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika felszegi gyógyszertár a Bajcsi-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati-észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: Ceglid.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

csak mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: kedves hallgatók, most itt a 92-tön a Cegléd Rádióban jönnek a legfrissebb információk a Jó reggel Ceglédben, utána visszatérek később a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral kezdi brüsszeli tárgyalásait Magyar Péter. Csak nem 1000 diplomata útlevelet von vissza a külügy. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból, az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Velkei György László közösségi oldalán elmondta. Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod-harmadvonalbeli politikusok és azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közi Bizottság a magyarországi aszbesztszennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás érdekében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Ebben egyebek mellett sürgetik önállóságuk alkotmányos védelmét, finanszírozások újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A szervezet pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint azt, hogy megalakult az Országgyűlés Vidék és Településfejlesztési Bizottsága. A fiatalfák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz.
1: Az időjárásról.
2: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék! Hogy könnyebb legyen felébredni! Hogy jól induljon a nap!

Kellemes ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig, utána jön majd Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, a jó megszokott módon. Most meg a dalok, hamarosan pedig visszatérek, és programokat is ajánlok, úgyhogy ezért is füleljenek rám. Szerintem.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5., világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. A hírek után azonnal Dua Lipa énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztériumban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott, közölte este a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénzfelhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása. Belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése és milyen szerződések születtek. Még mindig nem késő nyári munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti.
3: Az időjárásról.
9: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hidegcsapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, nem sokára pedig lapszemlézek egy pöppet, azaz egészen pontosan a borsonline.hu oldalról és a nemzeti sport.hu felületről ajánlok egy-két olvasnivalót, ezért is tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Kárpáti Rebeka nevét az egész ország ismeri. Színésznőként, műsorvezetőként és sikeres üzletasszonyként is a magyar média élvonalába tartozik, legalábbis így fogalmaz a portál. Legutóbb a hatalmas sikerű Legénybúcsú című film és színdarab kapcsán tűnt fel a képernyőn, ám a szerep miatt valóságos komment cunami zúdult rám. A Reddit népe azonnal vádaskodni kezdett, hogy vajon miért pont ő kapta meg a lehetőséget. A lap utolérte Rebekát, aki teljes őszintességgel vallott arról, hogyan kísérte végig az életét a színpad. Ráadásul egy olyan titkot is elárult a szépségversenye kapcsán, amit eddig a nagy közönség nem tudhatott. Rebeka a Borsnak adott exkluzív interjújában részletesen mesélt arról, hogyan vált a színészet a mindennapjai részévé, és elárulta azt is, pontosan milyen szilárd alapokra építi a sikeres vállalkozását. 7-8 éves korom óta folyamatosan szerepeltem reklámfilmekben, és statisztáltam itthoni és külföldi filmekben is, szóval a forgatások végig kísérték az életemet. Gimnáziumi éveimet a Vörös Marti Mihály dráma tagozatán töltöttem, ott is érettségiztem, utána elkezdtem egy nappali tagozatos szakot a Metropolitan Egyetemen, és mellette jelentkeztem a Pesti Magyar Színakadémiára a levelezőképzésre. Egy ilyen felvételénél számos kitétel van, komolyan fel kell készülni, nagyon kevés embert vettek fel oda, rengeteget készültem, énektanárhoz jártam, és felvettek. Ezután kiderült, mégsem indul levelező tagozat, de jelezték, hogy a nappalin várnak. Számomra ez fizikai képtelenség lett volna, hogy egyszerre csináljak két egyetemet nappalin. Ezért sajnos nem tudtam elkezdeni, pedig nagyon szerettem volna, kezdte Rebeka ismertetni a tanulmányait, majd így folytatta. Ez idő alatt egyre többet forgattam. A Jóban Rosszban sorozatnak voltam oszlopos tagja 4 évig, utána szépen lassan jöttek a vállalkozásaim. Lediplomáztam, majd a műsorvezetés felé vitt az utam sokáig. Később jött egy meghívásos casting, mert indult egy új darab a játékszínben. Arany lakodalom címmel is oda kerestek színésznőt. Több színésznő közül engem és egy kolléganőmet választották ki Glória szerepére kettőzve. Így jött az első színházi darab, amit én azóta havi rendszerességgel többször játszom. A Legénybúcsú darabra szintén megnéztek egy casting keretében, beváltam és így kerültem oda. Ezután jött, hogy megfilmesítik. Itt nem volt egyértelmű, hogy minden színész, aki a darabban játszik, benne lesz a filmben. Itt is volt egy kőkemény többszörös válogató, ahol megszületett a döntés, nyilatkozta büszkén Kárpáti Rebeka, majd ezután reagált az arctalan kommentelőtek, akik azzal vádolják, nem színészi kvalitásai miatt kapja a szerepeit. Sajnos a mai világban akkor tudja az átlagember igazolni önmagát, ha közben a másik érdemeit becsmérli, ez már hozzászoktam az évek alatt. Azt is megkaptam, hogy a szépségversenyen azért nyertem, mert bunda volt, senki nem tudja, hogy épp akkor vesztettük el a házunkat, és mentünk tönkre a svájci frank miatt. Mindig megkapom, hogy lefeküdtél a rendezővel, kavartál a producerrel. Ezek egy ideig zavartak, de azóta már úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, kifejezetten szeretem, ha alábecsülnek, mert annál nagyobb meglepetéseket tudok okozni. Nem volt egyetlen egy projekt sem az életem bármelyik területén, ahol bármi alám lett volna rakva. De aki ezt szeretné hinni, és neki így könnyebb, nyugodtan higgye, ezt jelentette ki, tehát R. Kárpáti Péter lánya, aki arról is mesélt, mi az, amit szívügyeként kezel az elmúlt években. Aki kíváncsi erre a történetre, kattanjon a borsonline.hu oldalra, hiszen Kárpáti Rebekával még ennél is részletesebben foglalkozik a portál.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél. A finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd, Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: Már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a nemzeti sport.hu oldallal. Mint ismert, a labdarúgó konferencia liga döntőjét a Crystal Palace nyerte meg 1-0-ra a Rayo Vallecano ellen Lipcsében tegnap. A finálét követően a főszereplők nyilatkoztak, hogy mit, ez is kiderül a portáról és természetesen az újságformátumból is. A Ferencváros korábbi csatára, az Arzenában nevelkedett Paul Shaw szerint, aki a 90-es évek közepén 13 mérkőzésen lépett pályára a londoniak felnőtt csapatában, kedvenc klubja történelmet írt a Paris Saint-Germain ellen szombaton a Puskás Arénában. A korábbi angol támadó jelenleg Floridában és Clevelandben dolgozik utánpótlás edzőként, és a lapnak többek között arról is beszélt, hogy a Paris Saint-Germainnek elképesztő a támadó potenciája, ugyanakkor az Arzenál védekezése annyira szervezett és stabil, hogy meg tudja folytani a meccset. Az első fél óra kulcsfontosságú lesz. Ha sikerül 30 percig kivéni kapott gól

0: nélkül, az frusztrálhatja a Paris Saint-Germaint, viszont ha korán hátrányba kerül az Arsenal, és nyíltabban kell futballoznia, a párizsiak a sebességükkel és a hatékony támadó játékukkal nagyon gyorsan eldönthetik a mérkőzést. Paul Shaw-val is készült egy beszélgetés, ezt is elolvashatják a portálon és a Nemzeti Sport újságban. A Liverpool 2025-2026-os évada aranybetűk helyett könnyekkel, belső viszályokkal és korábban nem látott megújulási kényszerrel íródott. Sota tragédiájától a háromtagúra bővülő magyar légió szerepéig olyan idény krónikája ez, melyben a VL indulás kiarcolása szinte bajnoki címmel ért fel. Kollégánk, írja a portál, Gyenge Balázs Liverpoolból értékelte a három magyar futballistát is foglalkoztató együttes szereplését. Az átigazolási időszakban a Liverpool minden korábbi klubrekordot megdöntve csak nem 500 millió fontot fordított erősítésre. A Newcastle-tól érkező Alexander Isak a brit klub futball legdrágább igazolása lett. A kudarcos idény egyik fő tanúsága, hogy a magyarok nem csak statisztikák voltak a drámában, sőt, Szoboszlai Dominika teljes keret talán egyetlen képviselője, aki PLC-védő csapat szintjén játszotta végig az évadot. Egymás után második alkalommal maradt benne a világ 16 legjobb csapatát felvonultató elitben a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal beszélgettünk, írja a nemzetisport.hu oldal, a VB szereplésről, az elmúlt két év mérlegéről és arról, miben lehet még tovább fejlődni. Hiányérzet mindig van, de 16-17 harmadra nagyon büszkék lehetünk. 2-3 volt, ami csak elfogadható, és 1-2 olyan, amit szívesen elfelejtenénk, mondta a lapnak Majoros Gergely. Hozzátette, az 5-5 elleni játékunk óriási fejlődésen ment keresztül. A védekező játékunkat, ami sokaknak furcsa, idegenrendszer lehet, 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, jól működik. A legnehezebb, hogy mi nem találkozunk akkora kihívással idén közben a mindennapokban, amilyen elé az elit világbajnokság állít bennünket. Magyar jégkorong válogatott is téma természetesen a portálon. Na meg a BL döntő. A budapesti BL döntő egyik legemelkedettebb jelenet sorának ígérkezik. György Ádám különleges fellépése, melynek során egyedi zongorán játszik az idény utolsó európai klubmérkőzésének nyitányaként. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője egy ideje, a nagy labdarúgó eseményeken is megmutatja a virtuozitását. Fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság nyitó ünnepségén, ahogy a 2023-as isztambuli BL finálén is. A 44 éves Liszt Ferenc díjas zongorista alapnak elmondta, most Budapestre azért is készül különleges zongora, mert itt az akusztika nem segíti úgy a művészt, mint egy hangversenyteremben. Azt kértem Steinway-től, hogy legyen mélysége, de ne legyen nehézkes. Az az elképzelésem, hogy ezzel a zongorával a BL himnusz valóban szányra kap, és olyan lelki magasságba repíti a közönséget, mint a játékosokat. A Nemzeti Sport.hu oldal természetesen az újságformátummal együtt foglalkozik a BL döntővel, és persze hozzá tartozó körítéssel is.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azon elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.

0: Kedves hallgatók, reklámokkal folytatjuk, majd a friss információkkal a Jó reggelt Ceglédet, na aztán jövök vissza majd a Ceglédiek kedvenc dalaival, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje Vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje Vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Házkutatást tartott a NAV a Kulturális Minisztériumban. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Brüsszelbe utazik ma a miniszterelnök, aki a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik. Magyar Péter holnap az Európai Bizottság elnökével Ursula von der Leyennel tárgyal a befagyasztott uniós pénzek felszabadításáról. Korábbi hírek szerint egy politikai megállapodás aláírását is tervezik, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Súlyos visszaélések és gyanús közpénzhasználat miatt házkutatást tartott a NAV a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő és a Kulturális Minisztérium irodáiban. Az épület alaksorában az előző vezetés több tucat zsáknyi ledarált dokumentumot és iratmaradványt hagyott, közölte este a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, hogy megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alapnál tapasztalt visszaélések és a közpénzfelhasználással kapcsolatos problémák kivizsgálása. Belső vizsgálat fogja kideríteni, hogyan történt 17 milliárd forint kifizetése és milyen szerződések születtek. Még mindig nem késő nyári munkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára. Főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az újraélesztést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu weboldalon lehet tájékozódni. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének felújításakor. Feltehetően a II. Világháború előtt rejthették oda. A 105 érme Európa különböző országaiból származik, van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Az érdeklődők a Bíró Gicei Ház régészeti kiállításán tekinthetik meg az érméket. Egyre többen adakoznak az italos üvegek dobozok visszaváltási összegéből. Az 50 forintokból idén már több mint 80 millió gyűlt össze a rászorulók támogatására. A pénz most a Péter Csernyi Alapítvány, az SOS Gyermekfalvak és a Gyermekétkeztetési Alapítvány munkáját segíti.
2: Az időjárásról.
4: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: beautiful things that are.
1: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A jó reggelt szegédet folytatjuk természetesen a dalokkal. A mikrofonnál Süveges András, én vagyok az a műsorvezető, aki nem sokára programokat is ajánl. Na megszól az időjárásról, ezért is maradjanak velem.
2: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30-kor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfikselők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Ceglédrádió. 92.9.

kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, azon a mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. Ed Sheeran énekel majd nekünk hamarosan, a hírek után azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
6: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban. A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben. Ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül. Cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom. 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Kiadták a hőségriasztásokat több olasz városban is. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottsága magyarországi aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás értelmében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva nyithat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai, jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon asszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Hőség sújtja Olaszországot, a legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban is. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte, az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban.
3: Az időjárásról.
8: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sáv elhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiel kedvez Dalai.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A szavaid ereje, ez a mai nap ezért gondolata, mondata, motója, hogy miért? Mindjárt kiderül kos. Ma dicséretet, elismerést kaphatsz valahonnan, ami növelheti az önbizalmadat, és talán ahhoz is elegendő plusz bátorságot, erőt ad, hogy belekezd egy hosszabb távon is hatásos változtatásba magad körül. Talán a mai nap lesz az, amit utólag úgy fogsz értékelni, akkor kezdődött minden. Bika, ma a gyakorlati világ dolgairól fordítsd el egy kissé a figyelmedet, és próbáld csendesen szemlélődéssel az érzelmeidre támaszkodva tekinteni a környezetedet, azon belül is egy hozzád közel állót. Összpontosíts, és találd meg azt a pontot, ahol lelkileg kapcsolódhatsz hozzá. Nagyon sokat tehetsz érte már azzal is, ha meghallgatod. Ikrek, néha a vágyaink vezérelnek bennünket, és hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a rög valóságot. Ma egy ügyben kénytelen leszel tudomásul venni, hogy hiába szeretnél hinni valakiben, ha ő nem képes megfelelni ennek az általad vágyott képnek. Most már csak az a kérdés, vajon beéred-e kevesebbel is? Rák, ma tanácsért, támogatásért fordulhat valaki hozzád, de bánj felelősen a szavaiddal. Valószínű ugyanis, hogy az illető fenntartás nélkül elfogadja majd, amit mondasz, és ez szerint is cselekszik majd. Légy tisztában a felelősséggel és a hatalommal, és csak akkor javasolj valamit, ha biztos vagy abban, hogy az helyes. Oroszlán, légy ma a szokottnál is óvatosabb, mivel megnövekedett annak az esélye, hogy valamilyen kisebb-nagyobb szerencse érje. Mindig csatold be magad az autóban, húzd sisakot a kerék páron, és nézz körül kétszer, mielőtt átkelsz egy úton. Ott körözz körülötted ma is, csak a lehetőségre vár. Ne kínáld fel neki! Szíz! Van valami az életedben, amiről tudod, hogy igaz, mégsem akarod még önmagadnak sem beismerni, hogy tennivalód van az ügyben. Ma egy hír vagy esemény rádöbbent arra, hogy ezúttal a szembenézés, még ha fájdalmas is, szükséges. Utána napról napra könnyebb lesz. Ne várj tovább! Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak.
7: A napi horoszkópot már is folytatjuk itt a 92-tön, a Ceglid Rádióban. Mérleg, az élet néha olyan, mint egy sakkjátszma, és neked különös érzéked van az, hogy előre megtervezd a lépéseidet, így aztán időként gyors reakcióddal zavarba hozod a környezetedet. Ma egy ügyben ez nem lesz elég. Koncentrálj erősebben, mert valaki egy lépéssel már előtted járhat. Skorpió, ma légy körültekintő a környezeteddel kapcsolatban, mert valaki vagy valakik a szokottnál is érzékenyebbek lehetnek körülötted. Ügyelj át a kritikus megjegyzésekre, elszólásokra és véleményekre, mert most egy általad ártatlannak ítélt megjegyzés is okozhat galibát. Ha van véleményed, azt elmondhatod holnap is. Nyilas, ma erőt vehet rajtad a nyugtalanság, melyet talán te magad sem tudod igazán, hogy mi okoz. Ne keresd a megoldást, mert nem fogod megtalálni. Mindezt ugyanis nem egy dolog okozza, hanem több összefüggő érzés, amely benned kavarog már egy ideje. Ne aggódj, mert a bizonytalanság ideje hamarosan lejár, és akkor kitisztul a fejedben minden. Bak, ha ma úgy ébredtél, hogy legszívesebben még az ágyból sem kelnél ki, akkor az nem a véletlen műve. Nyomott a hangulatod, legszívesebben elkerülnél mindenkit, és arra is fel kell készülnöd, hogy sokkal érzékenyebb leszel a szokásosnál. Kerüld ma az olyan embereket különösen, akiknek a stílusa hozzáállása negatív. Nem akarod hallani, ami a szájukon kijön. Hidd el. Vízöntő, ma valakinek a megjegyzése véleménye összezavarat, és elképzelhető, hogy egy időre kibillent az egyensúlyodból. Talán még az is megkérdőjeleződik benned, hogy jó irányba építed az életedet, vagy ez inkább egy totális zsákutca. Felesleges, nem szabadna hagynod, hogy olyasmi, aminek talán nincs is valóságtartalma, ennyire kimozdítson a komfortzónádból. Kezeld helyén a dolgokat és az embereket is. És végül halak, lehet, hogy nem érzed magadat 100%-osnak, ezért igyekezz megmaradni a kevés figyelmet és energiát igénylő rutin feladatoknál. De hidd el, akkor sem dől össze a világ, ha egyszerűen pihenéssel, regenerálódással töltöd a napot. Lesz, akinek mindez nem fog tetszeni, de hidd el, mindenki túl fogja élni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi Gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per ászám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi Gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per ászám alatt.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kértem.
1: Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a Jó Reggel Ceglédet. Most folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána jövök vissza a dalokkal. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Kiadták a hőségriasztásokat több olasz városban is. Jó napot kívánok, Szejfried Adéla vagyok. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja. Holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Mégsem lép ki Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az országgyűlés megszavazta a kilépés visszavonását. Az előterjesztést a Tisza párt képviselői támogatták, míg a Fidesz-KDNP frakciója nemmel szavazott. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, arra hivatkozva, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit nemzetközi fórum előtt kell felelősségre vonni. Megkezdte munkáját az Osztrák-Magyar Tárca Közibizottság a magyarországi aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Köbön Anita kormányszóvivő. A kormányhivatalok jelenleg a lakosság által leadott kőzetmintákat vizsgálják, miközben megkezdik az érintettek egészségügyi monitoringját is. A tájékoztatás értelmében külön honlap indult, ahol a szennyezéssel kapcsolatos információk és a vizsgálatok állása is elérhető. Megkezdődhet a helyreállítás a múlt pénteki robbanásban megsérült tiszaújvárosi üzemben, közölte a MOL. Az üzem várhatóan több hónap múlva nyithat újra. A társaság hangsúlyozta, hogy az ország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai, jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény különböző helyeken lévő műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. A termekben a rajztanulmányok és kísérleti installációk mellett műfaji határokat feszegető projektek is láthatók. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdítja a budapestieket a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán arról beszélt, nagyon aszályos nyárra számíthatunk idén is. Van egy applikáció, ami lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Hőség sújtja Olaszországot, a legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban is. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot, Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte, az alpesi Bolzánóban 36 fok volt, amire 70 éve nem volt példa májusban.
2: Az időjárásról.
3: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-től a Ceglid Rádióban, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Becker Betty, utána Vörös Nádi, most reklámok, utána a Kovácski meg a Vega, majd programajánló, és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak.
5: Jó reggel!
2: Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati észak-nyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: Jó reggelt, Ceglid!

0: Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalok. A már is mutatom, hogy a reggeli műszak utolsó egy óra osztálya melyik muzsikával startol. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglidet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen, így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
7: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Újraélesztési tanfolyamokat szervez fiataloknak a mentőszolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást, és amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár várható. Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Be Eco applikációra, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Az Óbudai autóbuszgarázsban rendezni élt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbuszközlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet is felvonultatnak.
3: Az időjárásról.
10: Itthon napos száraz idő lesz, ma de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk a jó reggelt Szeglédet egyrészt dalokkal, másrészt meg egy beszélgetéssel. Most megérkezik Purple Disco Machine és a Sophie and the Giants közöse, ez itt az In the Dark. Tartsanak velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
1: Reklámot hallottak.
10: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetés következik, egy régebbi ismétlése, a téma az egészségünk, hogy pontosan miről van szó. Ez mindjárt kiderül, a riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
11: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 32. része. Most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni majd itt a Cegléd Rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
12: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
11: Az elmúlt részekben ugye hölgyekről beszéltünk elsősorban, és az idősödés kapcsán jövő ilyen-olyan problémákról, de már egy picit behoztuk a legutóbbi részben a férfiakat is, de most nézzük, hogy a férfiaknál ez hogyan történik, azért nem mindegy, hogy egy férfi 25 éves vagy 62, tehát biztos, hogy ott is történnek változások, amikre oda kell figyelni azért.
12: Így van, és hogyha az előző témánkat szeretnénk átvezetni egy picit, akkor itt lehet, hogy nem olyan hangos az a fajta hormonális változás, mint mondjuk a hölgyek esetében, tehát nem lehet annyira látványosan észrevenni, hanem itt egy folyamatos hormonszint átalakulásról van szó, de azért ez is magával vonja az esetleges nagyobb rizikókat bizonyos betegségekre, tehát itt is érdemes ezzel foglalkozni és erre figyelnünk.
11: Mik lehetnek az

0: sokkal jobban figyeljünk oda, akár a táplálkozásra, akár a dohányzásra, akár a cukorbetegségünk karbantartására, és ezért ezt szoktam mondani, hogy az egészségtudatosságunkhoz hozzátartozik az, hogy évente egy laborvizsgálatot elvégeztessünk, igen, ugye akkor is, ha azt érezzük, hogy minden rendben van. Ez így legyen része az egészségtudatosságunknak, mert nagyon sok dolgot már láthatunk azelőtt, mielőtt konkrét betegség kialakulna.
1: Igen. Ugye néhány résszel ezelőtt több részen keresztül foglalkoztunk azzal, hogy mennyire fontos a testmozgás is például. Ez is hozzátartozik ehhez a dologhoz?
0: Abszolút, úgymond egyrészt a preventív, tehát a megelőző gondolkodáshoz is, de egyre inkább már az megy be a köztudatba, hogy ezek az életmódi beavatkozások, ugye életmódi intervencióknak nevezzük, ez már bármilyen szinten, tehát akár terápiásan is számít, és nagyon fontos itt, hogy nem gyógyszer helyett aktuálisan, persze, hanem gyógyszerek mellé, vagy hogyha még ki se alakult a betegség, akkor természetesen megelőzésként. De mindenképpen gyakorlatilag minden pontban előnyösen fog ránk hatni. És ugyanúgy egyébként egy picit párhuzamot van megint a hölgyek egészség megőrzésével kapcsolatosan, ugyanúgy a csontok egészsége, ugyanúgy a csontritkulásnak a, vagy megelőzése. Nagyon-nagyon fontos, hogy mennyi izmunk van, ugye, tehát, hogy, hogy egy problémát jelent, hogyha valaki mondjuk túlsúlyos, és sok rajta a zsír, de ugyanilyen problémát jelent, hogyha kevés az izom. És hogyha a kettő együtt van, egyszerre van, tehát sok a zsír és kevés az izom, az megint egy fokozott rizikó nagyon sok mindenre, az elesésekre, a sérülékenységre, a nehezebb felépülésre, tehát nagyon sok szempontból azért ez káros tud lenni.
1: Tehát van változókor a férfiaknál is?
0: Nincs egy ennyire éles megjelenése, mint a hölgyeknél, de maga az a folyamat, az náluk is lezajlik, csak sokkal elnyújtottabban.
1: Igen, mert a hölgyeknél elmondtuk, ugye, hogy például, hogy a havi ciklus elmarad,
0: stb.
1: Tehát az egy egyértelmű jelzés. Férfiaknál ilyen nincsen.
0: Nem, férfiaknál fokozatosan történik meg az, hogy akár a nemi hormonok, itt a tesztoszteron is át fog alakulni, csökkenni fog a szintje, és ez mondjuk náluk abban is nyilvánul meg, hogy úgy mondjuk, hogy fiziológiás, tehát élettani jelenség az, hogy a szinte minden férfinél a prostata meg fog nagyobbodni. Ugye az a kérdés, hogy melyik része és milyen irányban, hogy esetleg panaszt okoz-e vagy sem, illetve hogy milyen mértékben fog ez a prostata megnagyobbodni.
1: Nagyon nem mindegy.
0: Nagyon nem mindegy a szövődmények szempontjából, csak hogy azért azt tudjuk, hogy teljesen más, hogyha én tudok erről, hogy ez egy olyan folyamat, ami az életkorral vele jár, és egy idő után én számíthatok erre, hogy nekem mondjuk így vizelet elakadásom lesz, és ugye ez sem úgy fog indulni, hogy egyik napról a másikra elakadt a vizeletem. Tehát ezekre figyeljek oda, hogyha a vizelet sugár az gyengébb lesz, vagy nehezen indul meg a vizelet, vagy eddig azt veszem észre, hogy nagyon hamar végzek a vizeléssel, most meg nagyon hosszan tart és gyenge sugárba, vagy csöpög utána, vagy mondjuk így alhasi panaszok vannak ezzel kapcsolatosan. Minden esetre ez egy hosszabb folyamat az esetek nagyon-nagyon nagy részében, és erre már figyeljek oda, mert ebben az esetben már érdemes urológushoz menni, és akkor ide is hoznám azt, hogy egyébként is szűrővizsgálatokkal kapcsolatosan azért 45 év felett azért a prostata daganatra, szűrővizsgálatra érdemes elmennünk.
1: Fontos lehet bizony.
0: Így van, így van, ami egy laborvizsgálatból áll és egy urológiai vizsgálatból áll. Tehát összetett ez a része.
1: Igen, igen, tehát oda kell erre figyelni mindenképpen, és tényleg nem egyik napról a másikra jön, hanem úgy szép lassan beszivárog a férfiak életébe is. Hogyan hat ez ki mondjuk? Ugye sokat beszélünk arról is, hogy a betegségek lelki része is legalább annyira nehéz, mint a testi nagyon sok esetben. Gondolom, hogy ez erre is igaz.
0: Mint mindenre, mint minden krónikus betegségre alapvetően ugye jellemző, és ez tényleg az fontos azt úgy tekintenünk erre, hogy oda-vissza hatással van. Tehát ha nekem van egy krónikus betegségem, akkor ez a mentális egészségemre, az életkedvemre is kihatással van, és fordítva is, ha nekem egy mentális betegségem van, akkor a testi tünetek és a szervei működése is ezt meg fogja érezni. És valóban így van, hogyha mondjuk akkor ennél a példánál maradva, mondjuk nem kapcsolok időben, és nem foglalkozom ezzel, akkor egy dolog az, hogy folyamatosan a prostata megnagyobbodás kapcsán fennáll a veszély annak, hogy tényleg klasszikus vizeletrekedésről van szó, de ugye egy pangó vizelet, tehát ilyenkor az játszódik le a szervezetben, hogy nem tud a vizelet, a húgyhólyag teljesen kiürülni.

0: Úgy van.
1: És ez egy nagyon jó meleg ágya sajnos a baktériumoknak a megtelepedéséhez, uh-huh. és vagy egy visszatérő húgyúti fertőzésről van szó, vagy egy prostatagyulladásról lesz szó, de ezeket a rizikókat ilyenkor magában hordozza. És sajnos azt kell mondani, hogy a nőknél sokkal gyakoribbak ezek a húgyúti fertőzések, mivel igen. rövidebb a húgycsövük, meg anatómiai helyzetükből adódóan is, de hogyha a férfiaknál meg komplikáltabb, nehezebb kiirtani ezeket a kórokozókat, főleg, hogyha a prostata is érintett, akkor ez egy hosszú gyógyulási folyamat tud lenni, és hogyha ezek a tünetek hosszan állnak fenn, akkor ez nyilván életminőséget befolyásol, és negatív élményekkel társul az illető.
0: Hogyne, hogyne. Jó, hát vannak most már csuda tabletták, meg mindenféle gyógyszerek, de ez csak az egyetlen megoldás ilyenkor, tehát vagy egy akár műtéti beavatkozás, vagy gyógyszeres kezelés, vagy máshogy is lehet ezen segíteni.
1: Hát maga a prostata megnagyobbodásra azért nagyon ritkán jut el oda az illető, hogy ezt műtétileg kelljen megoldani. Tehát egyrészt szerencsére uh-huh. nagyon jó gyógyszerek vannak, kombinált készítmények is vannak uh-huh. ezzel kapcsolatosan, és ez az egyik része, hogy a prostata megnagyobbodást, annak a progresszióját lassítsuk, tehát hogy ne nagyobbodjon meg, észrevegyük, hogy gyulladás van-e ebben a történetben, mert ugye ez tovább fokozza ezt a duzzanatot, illetve, hogy magával a gyulladással, vagy a visszatérő húgyúti fertőzésekkel mit csinálunk, és itt jön be az, hogy lehet, hogy egy-két olyan életmódi trükk lehet, amivel ezzel kapcsolatosan lehet segíteni. Például a tőzegáfonyával kapcsolatosan vannak jó vizsgálatok, meg a medveszőlőlevél kivonattal, ez a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, és ezekről azt tudjuk, vagy úgy tudjuk, hogy ez az E. coli nevű baktériumnak a kitapadását megakadályozza egy kicsit a húgyhólyagnak a falában, tehát egy kicsit hozzásegít ahhoz, hogy ott ne gyulladjon be egy esetleges baktériumtól a húgyhólyag.
0: Igen.
1: Nyilván a fokozott folyadékfogyasztás nagyon fontos, és itt ez...
0: Pedig ettől meg óckodik az az ember,
1: pontosan ugye, ez szokott lenni.
0: Akinek ez a problémája.
1: És így egy ördögi kör alakul ki, igen. hogy... Pedig pont ez lenne a cél, hogy minél több folyadékfogyasztás, és ez több oldalról szerencsés, egyrészt mert a vesének a kiválasztó működése megy, és
0: no,
1: ugye
0: hát az
1: veséből a húgyutakra lefelé megy ez a vizelet elvezetés. És egyik probléma, hogyha valakinek a húgyhólyagja van begyulladva, de hogyha ebből egy fölszálló fertőzés alakul ki, egy vesemedence gyulladás esetleg, az már egy sokkal komplikáltabb dolog. Tehát az, hogy én több folyadékot fogyasztok, és ezt a folyamatot, ezt az áramlását a vizeletnek gyakorlatilag biztosítom, hozzájárulok ahhoz, hogy csökkentsem ennek a rizikóját.
0: Mekkora ez a mennyiség, mondjuk, mit mondjunk egy átlag férfi esetében?
1: Hát az ideális azért 2,5-3 liter lenne az ideális folyadékfogyasztás. Most már a mai világban vannak olyan applikációk, meg okosórák, meg okostelefon alkalmazások, akik szólnak nekünk, hogy,
0: ja,
1: hogy
0: igen,
1: ígyunk,
0: igen,
1: de
0: igen, igen.
1: sajnos annyira szomorú a gyakorlat, hogy a napi 2 literrel is teljesen elégedettek lennénk. És ugye az sem mindegy, hogy ez milyen, mit iszunk, milyen folyadék. Itt megint visszatérünk, korábban is beszéltünk már erről, hogy a tiszta víz lenne a legideálisabb. De azt szoktuk mondani, hogy valójában a gyakorlatnál az is sokkal jobb, ha azt mondjuk, hogyha valaki óránként megiszik 2 deci vizet, azért ez egy vállalható mennyiség.
0: Igen.
1: És akkor 10 óra alatt megvan a 2 liter.
0: Legalább.
1: Úgyhogy ez megvan.
0: Megvan,
1: és én azt gondolom, hogyha valaki becsülettel és őszintén napi 2 liter vizet megiszik, akkor olyan óriási nagy probléma nincsen. A folyadék bevitellel nyilván nem számoljuk, ha sportol, ha meleg van, vagy ha bármi
0: jó,
1: más
0: persze.
1: egyéb dolog
0: igen.
1: van szó, de hogy ez fontos, és valóban, amit említesz, hogy nagyon gyakran előfordul az, hogy elkerüljem a gyakori vizelési ingert, mert az kellemetlen, és nem fogyasztok eleget.
0: És szinte ösztönösen
1: így van.
0: Óckodik az ember
1: így
0: a
1: van.
0: Víztől.
1: Viszont
0: ugye?
1: Ebben az esetben ritkábban ürül a hólyag, ott a baktériumoknak tök jó dolguk van. Meleg aha, van, folyadék
0: jogos.
1: Van. És fontos azt is tudnunk, hogyha valaki mondjuk cukorbeteg, és mondjuk cukor van a vizeletében, mert ugye kiválasztja a vese ebben az esetben a cukrot, az még ront a helyzeten, mert akkor a baktériumnak nem csak meleg van, meg folyadék, hanem még cukor is van ahhoz, hogy ő szaporodjon. Mm. Tehát ez egy plusz rizikó tényező tud
0: bizony.
1: Lenni sajnos.
0: Hát éppen ezért fontosak ezek a szűrővizsgálatok, amiket említettél, ugye, és ez időben jó elkezdeni már 40-45 környékén.
1: Igen, itt most nagyon itt a prostata megnagyobbodás szűrésnél leragadtunk, de egyébként igen, a maga a prostata daganatra való szűrés, az ugye egy laborvizsgálat, meg egy fizikális vizsgálattal történik. A prostata daganat ritkán szokott ennyire markáns tünetet adni, tehát ezért is fontos, megint egy olyan dologról van szó, ami nem feltétlen ad tünetet, de hát akkor már csak így felsorolás szinten nagyon fontos, hogyha a családban van valakinek esetleg vastagbéldaganatos rokona, vagy volt ilyen rokona, akkor már 40 év fölött, ha meg nincs, 50 év fölött szűrővizsgálatra menni vastagbéldaganat irányába. Ez pedig mindenki, aki 50 éves elmúlt, kap egy ilyen behívót, és a házi orvosnál lehet jelentkezni ennél a szűrővizsgálatra. Ez egy székletből történő emésztett vér elemzés, tehát nem egy fájdalmas dolog, de nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon jó magyarországi adatok vannak azzal kapcsolatosan, hogy mennyire korán felfedeznek egy polipot, vagy egy kezdődő vastagbéldaganatot ezzel.
0: Igen. Fú, hát nagyon sok mindenre oda kell figyelni, hogyha egészségesen akarunk élni valóban, meg az órára is oda kell figyelni, és úgy tűnik, hogy lassacskán lejárt a mai műsoridőnk. Folytatjuk ezt a témát még?
1: Igen, mert még maradtak olyan szűrővizsgálatok, amire szerintem érdemes odafigyelni, és érdemes beszélni erről.
0: Jó, jó, akkor legközelebb innen folytatjuk, úgyhogy férfiak és a nők is jó, hogyha ide figyelnek egyébként, mert az ő számukra is sok hasznos tanács elhangzik majd az Egészségünkre című sorozatunk további részeiben. Ez volt a 32. és most is dr. Szabó Ivetnek köszönhetem meg azt a sok jó, fontos információt és jó tanácsot. Köszönöm szépen, Ivett!
1: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió. 92.5.
3: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: kedves hallgatók, most azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, aztán jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A NATO főtitkárral és az Európai Bizottság elnökével is tárgyal Magyar Péter Brüsszelben. Újraélesztési tanfolyamokat szervez fiataloknak a mentőszolgálat. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást, és amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Komoly visszásságokra bukkantak a nem alanyi jogon járó diplomata útlevelek átvizsgálása során, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László elmondta, Szijjártó Péter minisztersége idején sportklubok, haverok, másod- és harmadvonalbeli politikusok, valamint azok családtagjai, de még külföldi személyek is kaptak ok nélkül diplomata útlevelet. Orbán Anita külügyminiszter 943 nem alanyi jogon járó úti okmány visszavonását javasolja. A Fidesz szerint a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvények szerint zajlott. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg, amelyben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását és a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Ingyenes újraélesztési képzéssel várja a fiatalokat nyáron az Országos Mentőszolgálat. A Hős Képzés Plusz programban az érdeklődők a megyeszékhelyi mentőállomásokon sajátíthatják el, vagy gyakorolhatják az életmentést. A helyszínekről, időpontokról és a jelentkezés feltételeiről a mentők.hu oldalon lehet tájékozódni. A fiatal fák önkéntes öntözésére buzdít a főpolgármester, mivel idén is aszályos nyár várható, Karácsony Gergely közösségi oldalán hívta fel a figyelmet a Be Eco applikációra, amin lehet jelezni, ki melyik fa gondozását vállalja. A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzon az önkéntes vízadási programhoz. Az Óbudai autóbuszgarázsban rendezni nyílt napot a BKV szombaton a gyermeknaphoz kapcsolódva. A látogatók bepillanthatnak a fővárosi autóbusz közlekedés kulisszái mögé, valamint számos interaktív és szórakoztató programon is részt vehetnek. A járműkiállításon több legendás járművet is felvonultatnak.
1: Az időjárásról.
2: Itthon napos száraz idő lesz, ma de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Ez itt a Jó reggelt, Szeglét. A mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk többek közt The Weekenddel és az Iron Mafiával, valamint Miles Smith-szel, és persze programajánlóval. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
5: Reklámot hallottak.
6: FM 92.5
5: Cegléd Rádió.
6: Minden dal
5: közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Látom.

0: Herceglédnek vége legalábbis a mainak, igen. Kedves hallgatók, mindjárt indul a plusz-minusz kettő, mutatom, hogy melyik slágerrel. Kamrat felvételét játszom hamarosan, a hírek után azonnal a Be Mine címmel. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670-466-3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Iráni katonai létesítményt bombáztak az amerikaiak. Kevesebben dolgoztak áprilisban, mint egy éve ugyanekkor. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy iráni kikötőváros katonai létesítményét bombázta az amerikai hadsereg. Azután csaptak le a drón kilövő állomásra, hogy előzőleg lelőtték az onnan indított 4 iráni drónt, amelyek az amerikai erőket és a Hormuzi szorosban közlekedő hajókat fenyegették. Közben az amerikai elnöki hivatal kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt megállapodás tervezetet, amely szerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, az Egyesült Államok pedig feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazott Magyar Péter, a miniszterelnök ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal a befagyasztott uniós pénzekről. Korábbi hírek szerint aláírnak majd egy politikai megállapodást is, amely megnyithatja az utat a források hazahozatala előtt. Áprilisban csak nem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Továbbra is szükség van a harmadik országokból érkezők foglalkoztatására a hazai turizmusban, hívta fel a figyelmet a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Flesch Tamás szerint nincs elegendő magyar, aki az ágazatban dolgozhatna. Az ágazati vezető ezzel kapcsolatban beszélt erről, hogy a kormány hamarosan megszigoríthatja a külföldi munkavállalókra vonatkozó szabályokat. Még mindig nem késő nyári diákmunkára jelentkezni, hívta fel a figyelmet a Diákész főtitkára, főként a Balatonnál és a turisztikailag kiemelt régiókban, elsősorban a vendéglátásban és a mezőgazdaságban keresik a diákokat. Az érdekképviselet szükség esetén jogsegélyszolgálattal is segíti őket. Az átlagos órabér idén 2200-2500 forint közötti, de bizonyos szakterületeken ennél sokkal magasabb fizetés is elérhető. A tavaszi csapadék hiány miatt a szokásosnál két héttel később, május 12-én kezdődött a szúnyogírtás, mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel hozzátette, a korábbi aszályos időszak visszavetette, az elmúlt hetek meleg csapadékos időjárása azonban segítette a csípőszúnyoglárvák kifejlődését. A biológiai lárvagyérítéskor használt vízbe permetezett szer sem emberre, sem állatra nem ártalmas, és a szabadban néhány óra alatt lebomlik.
2: Az időjárásról.
6: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható. A hétvégére visszatér a kánikula, helyenként 30 fok fölötti hőmérséklettel.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Ez itt már a +-2. Folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig újra visszatérek a lapszemlével. Ezért is füleljenek rá.
0: Ceglédia.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszegi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
6: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
6: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program!
5: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazar Elé és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az egész ország felkapta a fejét, amikor megjelentek az interneten a második magyar űrhajós Kapu Tibor és házasság első látásra sztárja Nagy Renáta közös képei. A fiatalok ragyogtak a boldogságtól, ám hamar elindult a pletyka, hogy akár több is lehet köztük. És bár mindennek nem volt alapja, a terjedő hírek miatt Renáta egy számára roppant fontos személyt elveszített. A találgatások viharos sebességgel terjedtek, és olyan hullámokat vetettek, hogy magukkal sodorták a TV2 sztárjának ígéretes, sőt, már-már sorsszerűnek tűnő párkapcsolatát. Nagy Renáta hosszú hallgatás után megtörte a csendet, és úgy döntött, pontot tesz a róla keringő híresztelések végére. Amikor elmentem a Gundel bárra, ahol Kapu Tiborral megismerkedtem, még párkapcsolatban éltem. Ha az akkori páromnak nincs éppen munkaügyben dolga, ő is velem tartott volna, ám így egy ismerősömmel érkeztem. Ott találkoztam először Tiborral, beszélgetni kezdtünk, nevetgéltünk, és bár sokan úgy látták, volt köztünk valamiféle szikra, valójában csupán egy könnyed, jó hangulatú beszélgetésről volt szó, nem történt köztünk semmi, és mivel volt párom, az eseményt követően nem tartottuk a kapcsolatot, szögezte le, tehát Nagy Renáta. A fiatal hölgy az estét követően megosztott egy közös fotót az űrhajóssal, nem sejtve, milyen lavinát indít el ezzel. Azért tettem ki azt a képet, mert követtem Tibor munkásságát, és büszke voltam rá, hogy személyesen is megismerkedhettem vele. Számomra ebben a történetben nem volt több, a pletykák azonban villámgyorsan elterjedtek. Az akkori párommal alig másfél hónapja voltunk együtt, nagyon friss volt a kapcsolatunk, és ez az egész helyzet teljesen tönkretette. Azért különösen fájó ez számomra, mert azt éreztem, benne valóban megtaláltam a másik felemet. A megismerkedésünk is szinte sorsszerű volt. Egy autós eseményen találkoztunk, ahová engem vendégként hívtak, ő pedig az autóját biztosította a rendezvényhez. Valójában először egyikünknek sem volt kedve elmenni, korán kelni, kimozdulni otthonról karácsony után, de mivel mind a ketten megígértük, ezért mentünk, és gyakorlatilag az anyósülésre csöppentem mellé. Ahogy beszélgetni kezdtünk, azonnal megvolt az összhang, mintha már régóta ismertük volna egymást. Éreztük mind a ketten, hogy valami különlegeset kaptunk a sostól egymás személyében, és nagyon szépen alakult, mélyült köztünk ez a kapcsolat, idézte fel a lapnak tehát Reni. A szerelmük azonban nem élte túl a találgatások, és a kimondatlan kérdések okozta feszültséget. Az volt a legnehezebb, hogy amikor kirobbantak ezek a hírek, nem tudtuk igazán megbeszélni a helyzetet. Én azt láttam rajta, hogy büszke rám, a barátai is tudtak rólunk, így teljesen érthető, hogy ez a történet milyen érintette az önérzetét. Ráadásul akkoriban a munkájában is komoly nehézségekkel küzdött, így ez az egész csak tovább súlyosbította a helyzetet. Ma már tudom, hiba volt, hogy nem tisztáztam azonnal a dolgokat, akkor úgy éreztem, nem szeretnék foglalkozni a pletykákkal, inkább a kapcsolatunkra koncentráltam, és abban bíztam, hogyha nem reagálok idővel, elcsitulnak a hírek. Sajnos nem így történt, ő ezt nem tudta megbocsátani, hiába mondtam el, hogy semmi nem történt, végül szakítottunk. Azóta sem tudtuk rendesen megbeszélni ezt a történetet, mert sok benne a felgyűlemlet, harag, mesélte Renáta. Ma már elengedtem, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozzuk, hiszen olyan szavak is elhangzottak, melyeket nehéz lenne feledni. Ugyanakkor azt is belátom, hogy én sem voltam hibátlan ebben a helyzetben, és őszintén sajnálom, hogy így alakult. Nagy Renátával, a házasság első látásra sztárjával, volt kapcsolatával és Kapu Tiborral is foglalkozik a blik.hu oldal.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a blik.hu felülettel. Valóságos pokollá vált Galla Miklós élete. A hazai abszurd humor nemrég a 67. születésnapját ünneplő ikonja hónapok óta küzd megállíthatatlan, gyötrő csuklás rohammal, amely teljesen felőrli a mindennapjait. Bár a humorista legutóbb speciális orvosi beavatkozástól remélte a megváltást, a legfrissebb helyzet jelentése szerint ez sem hozta meg a várva várt sikert, miután a nyakába kapott 6 injekciót sem használt, végső elkeseredésében a közösségi oldalán a követőihez fordult segítségért, hát ha ismer valaki olyan sebészt, aki hajlandó lenne megoperálni. Galla Miklós a Facebook oldalán folyamatosan dokumentálja az egészségi állapot alakulását, a legutóbbi bejegyzése azonban minden eddiginél lehangolóbb és drámaibb lett. Sajnos reménytelen a helyzet, voltam a doktornőnél, 6 szurit kaptam a nyakamba, azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek, a nyakam és a vállam elzsibbad, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki egy olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és vagy a gyomromat? Köszönöm. Ezt írta tehát ő. A lápodáltársulat és orvosziáz alapítója mögött rendkívül megterhelő időszak áll. A rejtélyes betegség fizikailag és lelkileg is tönkreteszi. Galla Miklós korábban már kórházba is került a szüntelen csuklás miatt, és bár egy gyomorszintigráfia után abban bizott, hogy végre pontot tett a szenvedései végére, az orvosok elutasították. Sajnos nincs előrelépés, senki nem hajlandó megoperálni se az államiban, se a fizetősben, nyilatkozta elkeseredetten a közelmúltban a művész Galla Miklós. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a humorista nemrég még egy nyílt levelet is megfogalmazott az egészségügyi miniszternek, Hegedűs Zsoltnak, a közbenjárását és a segítségét kérve. A nyakba adott 6 darab hatástalannak bizonyuló injekció után most a közönségében és a közösségi média erejében bízik, hogy rátalál arra sebészre, aki elvégezni a rekeszizom vagy gyomor műtétet rajta. Galla Miklóssal is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal még ennél is részletesebben.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Goldigeri vagyok, a repterő kutya.
2: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Yeah!
1: Mutatom azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom a Wonderful Life című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
8: Májgaluska leves, a menő rakott burgonya káposzta salátával, B menő megyszósz rántott csirkeszárnyakkal, C menő tejszínes gombás csirkemell penne tésztával. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
7: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-99-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
8: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Marad a nyári idő sok napsütéssel. Cipruson találkoznak az uniós külügyi vezetők. Zalai faluban fogtak el egy uszításért körözött német férfit. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Megdőlt tegnap a fővárosi melegrekord. Újpesten 34,4 fokot mutatott a hőmérő, közölte a Hungaromet. A korábbi 33,5 fokos csúcshőmérsékletet még 1958-ban mérték. Részletek a várható időjárásról a hírek végén. Az oroszokkal történő egyeztetés feltételeiről is tárgyalnak ma az uniós külügyminiszterek Cipruson. A találkozó előtt Kaja Kallas külügyi főképviselő azt mondta, az Európai Uniónak nem szabad belesétálnia Oroszország csapdájába, vagyis leragadni annál, ki képviselje az ukrajnai háborúval kapcsolatos megbeszéléseken. Az orosz elnök korábban Gerhard Schröder volt német kancellárt javasolta, de őt sokan nem tartják pártatlannak, mert politikusi visszavonulása után a rossz nyelvt orosz állami olajipari vállalat igazgató tanácsának elnöke volt, és baráti viszonyban van Vlagyimir Putyinnal. Az orosz hadsereg éjszaka egy rakétával és csaknem 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Dnipropetrovszk megyében 3 ember megsebesült, amikor találat ért egy 5-szintes lakóépületet, egy családi házat is és egy iskolát. Dróntámadás érte a Fekete-tengeri Odessa megyét is, ott családi ház és egy infrastrukturális létesítmény rongálódott meg. Közben az orosz védelmi minisztérium több mint 60 ukrán drón elfogásáról számolt be, 6 oroszországi régió fölött. Nizsnyi Novgorodban egy bírósági épület rongálódott meg. Ma és holnap Brüsszelben tárgyal Magyar Péter. A miniszterelnököt ma a NATO főtitkára és a belga kormányfő fogadja, holnap pedig az Európai Bizottság elnökével egyeztet a befagyasztott uniós pénzekről. Áprilisban csaknem 4.620.000 embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt 3 hónap átlagát tekintve 55.000-rel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta közben 4,5% volt. Építési termékeket vizsgál a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéttelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják a szendvics paneleknél, WPC teraszburkolatoknál, redőnyöknél, reluxáknál és szeglemezes tetőszerkezeteknél. Zalában fogtak el egy német férfit, aki több bűncselekmény miatt köröztek hazájában. A 63 éves szökevényt alkotmányellenes és terrorista csoport szimbólumának viseléséért, valamint nemzeti kisebbség elleni uszítás miatt keresték. A rendőrök Bánokszentgyörgyön fogták el, a bíróság pedig elrendelte ideiglenes átadási letartóztatását.
3: Az időjárásról.
9: Napos száraz idő lesz ma is, de néhány fokkal enyhül a hőség, sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
3: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Persze elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli visszakról, a jó reggel Ceglédről, mert hogy ott én ezt már megtettem, szóval mindjárt a napi horoszkóppal folytatjuk. Tartsanak velünk!
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A Felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a Felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Goldigeri vagyok, a reptelő kutya.
5: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Verunaki és Goldigeri, fellépnek a Langaléta Garabonciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászó

0: színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16:30 kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A 6. rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A szavaid ereje, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Mindjárt kiderül kos. Ma dicséretet, elismerést kaphatsz valahonnan, ami növelheti az önbizalmadat, és talán ahhoz is elegendő plusz bátorságot, erőt ad, hogy belekezd egy hosszabb távon is hatásos változtatásba magad körül. Talán a mai nap lesz az, amit utólag úgy fogsz értékelni, akkor kezdődött minden. Bika, ma a gyakorlati világ dolgairól fordítsd el egy kissé a figyelmedet, és próbáld csendesen szemlélődéssel az érzelmeidre támaszkodva tekinteni a környezetedet, azon belül is egy hozzád közel állót. Összpontosíts, és találd meg azt a pontot, ahol lelkileg kapcsolódhatsz hozzá. Nagyon sokat tehetsz érte már azzal is, ha meghallgatod. Ikrek, néha a vágyaink vezérelnek bennünket, és hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni a rögvalóságot. Ma egy ügyben kénytelen leszel tudomásul venni, hogy hiába szeretnél hinni valakiben, ha ő nem képes megfelelni ennek az általad vágyott képnek. Most már csak az a kérdés, vajon beéred-e kevesebbel is? Rák, ma tanácsért, támogatásért fordulhat valaki hozzád, de bánj felelősen a szavaiddal. Valószínű ugyanis, hogy az illető fenntartás nélkül elfogadja majd, amit mondasz, és ez szerint is cselekszik majd. Légy tisztában a felelősséggel és a hatalommal, és csak akkor javasolj valamit, ha biztos vagy abban, hogy az helyes. Oroszlán, légy ma a szokottnál is óvatosabb, mivel megnövekedett annak az esélye, hogy valamilyen kisebb-nagyobb balszerencse érje. Mindig csatold be magad az autóban, húzd sisakot a kerékpáron, és nézz körül kétszer, mielőtt átkelsz egy úton. Ott körözz körülötted ma is csak a lehetőségre vár. Ne kínáld fel neki! Szíz, van valami az életedben, amiről tudod, hogy igaz, mégsem akarod még önmagadnak sem beismerni, hogy tennivalód van az ügyben. Ma egy hír vagy esemény rádöbbent arra, hogy ezúttal a szembenézés, még a fájdalmas is, szükséges. Utána napról napra könnyebb lesz. Ne várj tovább. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Következzen egy friss dal. Itt a Ceglid Rádióban.

0: napi horoszkopot már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, az élet néha olyan, mint egy sakkjátszma, és neked különös érzéked van ahhoz, hogy előre megtervezd a lépéseidet, így aztán időként gyors reakcióddal zavarba hozod a környezetedet. Ma egy ügyben ez nem lesz elég. Koncentrálj erősebben, mert valaki egy lépéssel már előtted járhat. Skorpió, ma légy körültekintő a környezeteddel kapcsolatban, mert valaki vagy valakik a szokottnál is érzékenyebbek lehetnek körülötted. Ügyelj át a kritikus megjegyzésekre, elszólásokra és véleményekre, mert most egy általad ártatlannak ítélt megjegyzés is okozhat galibát. Ha van véleményed, azt elmondhatod holnap is. Nyilas, ma erőt vehet rajtad a nyugtalanság, melyet talán te magad sem tudod igazán, hogy mi okoz. Ne keresd a megoldást, mert nem fogod megtalálni. Mindezt ugyanis nem egy dolog okozza, hanem több összefüggő érzés, amely benned kavarog már egy ideje. Ne aggódj, mert a bizonytalanság ideje hamarosan lejár, és akkor kitisztul a fejedben minden. Bak, ha ma úgy ébredtél, hogy legszívesebben még az ágyból sem kelnél ki, akkor az nem a véletlen műve. Nyomott a hangulatod, legszívesebben elkerülnél mindenkit, és arra is fel kell készülnöd, hogy sokkal érzékenyebb leszel a szokásosnál. Kerüld ma az olyan embereket különösen, akiknek a stílusa hozzáállása negatív. Nem akarod hallani, ami a szájukon kijön. Hidd el. Vízöntő, ma valakinek a megjegyzése véleménye összezavarat, és elképzelhető, hogy egy időre kibillent az egyensúlyodból. Talán még az is megkérdőjeleződik benned, hogy jó irányba építed az életedet, vagy ez inkább egy totális zsákutca. Felesleges, nem szabadna hagynod, hogy olyasmi, aminek talán nincs is valóság tartalma, ennyire kimozdítson a komfortzónádból. Kezeld helyén a dolgokat és az embereket is. És végül halak, lehet, hogy nem érzed magadat 100%-osnak, ezért igyekezz megmaradni a kevés figyelmet és energiát igénylő rutin feladatoknál. De hidd el, akkor sem dől össze a világ, ha egyszerűen pihenéssel, regenerálódással töltöd a napot. Lesz, akinek mindez nem fog tetszeni, de hidd el, mindenki túl fogja élni. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
7: Budaházzal épül a ház. Parkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
8: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős szélökések előfordulhatnak, hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: Ceglid Rádió, frissen és egykori kedvencek.

0: fuvarvány.
1: A délelőttnek jelentem, vége. A délután mindjárt idő, kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel. Azon ajátszom Kamráttól a Feel Alive című közös ismerőst. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Ezt nézd, milyen nagy.
6: Azt a...
5: És milyen szép.
6: Mintha új lenne.
5: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
6: Hát, ez főnyeremény.
4: Hölgyeim, erre vágynak. Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
3: Reklámot hallottak. Az időjárásról.
7: Napos száraz marad az idő, de néhány fokkal enyhült a hőség. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-27, késő este 11-18 fok várható.
2: Közlekedési információk.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Na meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel. Nem sokára pedig visszatérek, és a mai nappal foglalkozok egy picit, azaz május 28-ával csütörtökkel. Tartsanak velem!
0: Ceglédi Rádió! Ceglédi Rádió! FM 92.5.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Goldi Geri vagyok, a reppelő kutya.
3: Idén is megnyitja kapuit Pöttyország a Vörösmarty téren. Jön a Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget, ahol délelőttől estig tart az önfelett játék. Koncertet ad a Veronaki és Goldi Geri, fellépnek a Langaléta Garabanciások, a Sportszigeten pedig több mint 20 féle sportágat próbálhattok ki. Építsetek várost, hódítsátok meg a mászófalat, vagy látogassátok meg az állatsimogatót. Óvjuk környezetünket, érkezzetek gyalog, kerékpárral vagy a puszta busszal, és hozzátok magatokkal a repoharatokat is. A programok ingyenesek. Találkozzunk Pöttyországban. Bővebb információ www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: is 28-a van, tehát a mai napon az Emilek és a családok ünnepelhetnek. De hallgatóink köszönhetik Ágoston, Vilmos Vilma, Germán és Karád nevű ismerőseiket is. Az Emil latin eredetű név, jelentése versengő, vetélkedő. A család magyar eredetű név, az ismeretlen eredetű csana név, D kicsinyítőképző származéka. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, tartsanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 78 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Egy angol-amerikai együttesről van szó. Szóval egyébként 1967-ben alakultak Londonban, a 70-es évek elejéig blues-t játszott a csapat, ezt követően pedig country rockot. 1967-ben született Tanya Evans, a Culture Beat énekesnő, egyébként 1993-tól 97-ig volt a formáció tagja. Nem mellesleg a Culture Beat egy 1989-ben Thorsten Fenslau által létrehozott német Eurodance projekt, mondom ezt az igazán fiataloknak. A formáció az évek során átment különféle változásokon, a legtöbb sikert a már korábban emlegetett Tanya Evans énekesnővel és Jay Supreme Prepperrel érték el. Az 1993-as Mr. Wayne kislemezük lista vezető sláger volt 11 európai országban, és az együttes több mint 10 millió lemezt adott el világszerte. 1975-ben született Berta Claudia popénekesnő, a Selavi formáció tagja, és 58 éves a mai napon Kylie Minogue, négyszeres Brit Awards díjas, kétszeres Grammy díjas ausztrál énekesnő, dalszerző és színésznő. Pályafutását gyermekszínészként kezdte az ausztrál televízióban, ezután elismerést ért el az ausztrál Szomszédok című szappanoperában két évig játszott szerepéért, mielőtt 1987-ben elkezdte volna énekesi karrierjét. Azóta Minogue hatalmas sikereket ért el a szórakoztatóiparban, az európai sajtó gyakran illeti a pop hercegnője vagy a pop istennője becenevekkel. Kylie Minogue minden idők legtöbb eladással rendelkező ausztrál női előadója. Mind zeneileg, mind stílusikonként is képes volt több alkalommal megújulni. Bár Ausztráliában született, az 1990-es évek óta sok évig élt és dolgozott az Egyesült Királyságban, 2022-ben azonban visszatért Ausztráliában, mert közelebb szeretett volna élni a családjához. A debütáló stúdióalbumáról játszok egy dalt, itt a 92-től jön tehát a ma születésnapját ünneplő Kylie Minogue, a dal címe I Should Be So Lucky. Ezzel folytatjuk azonnal.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

egy ausztrál énekesnőről volt szó, maradunk ezen a vonalon, mert hogy 1975-ben született Natalie Imbruglia ausztrál, brit énekesnő, dalszerző, modell és színésznő, a 90-es évek elején vált ismerté Beth Brennan az Ausztrál Szomszédok című szappan opera egyik szereplőjének megformálásával, ez is hasonlóság, tehát Kylie-val kapcsolatban mondom ezt, 3 évvel a sorozatból való távozását követően könnyű zenei karrierbe kezdett, Torn című Anna Swap feldolgozása tett őt világhírűvé, ezt követően jelent meg 97-ben Left of the Middle című nagy lemeze, amely világszerte 7 millió példányban kelt el. Később további 5 albumban jelent meg összesen 3 millió eladott példányal, elismerésé köz pedig található 8 ARIA-díj, 2 Brit Awards-díj, egy Billboard Music Awards-díj, valamint 3 Grammy jelölés. Zenei pályafutása mellett több filmben is látható volt, leginkább talán a 2003-as Johnny English című akcióvégjátékból ismert, mint Lorna Campbell titkos ügynök, emellett a 2009-es ausztrál filmnek, a Closed for Winternek is főszereplője volt. Modellként egyébként a L'Oreal, a Grap és a Kelly's reklámarca is volt, aktivistaként is tevékeny, meg gyönyörű szája van, meg nagyszerű hangja. Ő következik, Natalie Imbruglia, születésnapos énekel.

0: születésnapost meg kell említenünk, a hölgyek után egy úr következik, kedves hallgatók. 1980-ban látta meg a napvilágot Mark Feely, az Ear Westlife együttes tagja. A csapat egyébként 98. július 3-án alakult, jelenlegi tagjai Nicky Byrne, Kyan Egan, Mark Feely és Shane Fillon. Brian McFadden 98 és 2004 között volt az együttes tagja. Az egyetlen olyan csapat, melynek az első évben 7 számos slágerlista vezető volt, továbbá 40 millió darab lemezt adtak el világszerte. Simon Cowell volt a fő alapító, de később Louis Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb híresség Írországban, a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban, ezzel olyanokat előztek meg, mint például Elvis vagy a Beatles. Mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben Brian McFadden elhagyta a csapatot, amely ezután 4-esben folytatta az éneklést. 2011. október 19-én jelentették be visszavonulásukat. Utolsó koncertjük 2012. június 23-án volt a dublini Croke Park stadionban. Na de hát elfogyott a pénz, gondolom én, és azóta újra zenének. 2018 óta újra létezik a formáció. Ők jönnek Mark a születésnapos tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Sziasztok, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de észak-keleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: Következzen egy friss dal!

0: vannak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Marad a nyári idő sok napsütéssel. A magyar uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a NAV a kulturális alap kifizetései kapcsán. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. Bizonyítékokat foglaltak le a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél és a minisztériumban, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt folytat nyomozást. A nyomozók az ügy szempontjából releváns papíralapú és elektronikus bizonyítékokat, valamint informatikai eszközöket foglaltak le. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tegnap tette közzé, hogy súlyos visszaélések és gyanús készpénz használat miatt házkutatást tartott a NAV. Júliustól jelentősen kevesebb fizetése lehet a képviselőknek. A TISZA párt benyújtotta a tiszteletdíjak, juttatások, támogatások, valamint a frakcióknak járó állami források csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A képviselői tiszteletdíj 10-35, a lakás vagy szálloda használat költsége 31%-kal csökkenhet. A javaslat szerint megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselőknek biztosított üzemanyag költségkeret. A TISZA kormány tervei szerint a miniszterelnök és a miniszterek, valamint az államtitkárok fizetése is kevesebb lesz, mint korábban. Áprilisban csaknem 4 millió 620 ezer embernek volt bejelentett munkája. Az elmúlt három hónap átlagát tekintve 55 ezerrel dolgoztak kevesebben, mint egy évvel ezelőtt, tájékoztatott a KSH. A munkanélküliségi ráta 4,5% volt. Ma tették közzé az idegenforgalomra vonatkozó adatokat is. Áprilisban kevesebb külföldi érkezett Magyarországra, mint egy évvel ezelőtt, emiatt a szálló vendégek száma 1, az általuk foglalt éjszakáké pedig 4%-kal maradt el a tavalyi adatoktól. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni.
2: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Napközben gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl a levegő, napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: 20-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédia kedvenc dalaival. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéke lesz a főszere, ezért is tartsanak velem. Jön majd többek között Purple Disco Machine, Dua Lipa, Well Hello, Gail, Vanessa Carlton, és még sorolhatnám. Szóval mindenképpen maradjanak velem.
0: Ceglédrádió. Rádió. 92.5.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen ingyen elérhető közel. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és free zenék a nap 24 órájában.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős széllökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néha zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: a plusz-minusz kettő véget ért, legalábbis a mai. A csütörtök délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal Serial felvételét játszom, melynek címe Still Into You. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4.
6: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Sok napsütés lesz továbbra is. A Magyar Uniós forrásokról egyeztetnek a kormánytagok Brüsszelben. Késes támadás volt Svájcban. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelben. A parlament hétfőn tárgyal az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi szaküzlet tulajdonosa. Az 59 éves férfi egy ismeretlentől négy, összesen több mint 3 millió forint értékű használt biciklit vett eredeti igazolással, számla és adásvételi szerződés nélkül. A kerékpárokról, amelyből hármat eladott, kiderült, hogy Münchenben lopták el. A kereskedő ellen pénzmosás miatt vádat emeltek. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtárban. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni.
6: Az időjárásról.
7: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
6: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésé, pontosabban Szatmári Gáboré és vendégé, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Most Rácz Gergő énekel valami című slágerét, azonnal játszom, tartsanak velünk! Szegély!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Telefonvonalban nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Dávid!
1: Szia Szatyi, köszönöm, hogy így is tudunk beszélni.
0: No, hát hál' Istennek, ugye ez már egy régi találmány a telefon, sőt már mondhatni a mobiltelefon is egy régi találmány, de amiről beszélgetünk, az utóbbi években került inkább az előtérbe, én azt hiszem, ami nem más, mint a mesterséges intelligencia, ami hát nagyon sok mindenre képes, és hát azt hiszem, hogy erről beszélgetünk majd egy kicsit most, hiszen egy olyan képzésen veszel részt, ahol erről beszéltek elég sokat, ha jól tudom legalábbis.
1: Így van, egy olyan képzésen veszek részt, aminek az a címe, hogy mesterséges intelligencia irodai környezetben. És itt különféle mesterséges intelligencia alkalmazásokról tanulunk, annak a módjáról, hiszen olyan ütemű, tudod, a fejlődés,
0: hogy bizony.
1: Minden héten új dolgok jönnek elő, és rengeteg az információ, de sokszor mégsem tudjuk ezeket aztán jól használni, hogy hatékonyabb legyen a munkánk.
0: Igen.
1: És milyen érdekes, hogy most telefonon egyébként beszélünk, de hogy ezek a programok már olyanokat tudnak, hogy gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy valójában ki van a vonal másik
0: ugye?
1: Végén, ott van-e az az ember, sőt, már egyébként volt olyan csalás is, amikor 6 fő volt bent az online videós találkozón, és ebből 5 darab mesterséges intelligencia generált valós személyekről. Generált karakter volt, és $25 millió utaltattak át a pénzügyessel.
0: Ügyes.
1: Utána ilyen csalók, akik ilyen mesterséges intelligenciával foglalkoztak, szóval
0: igen.
1: Ez valami egészen elképesztő.
0: Van ennek egy félelmetes része, hát higgyék el most a kedves hallgatók, hogy valóban itt Szatmári Gábor ül a stúdióban, és Szebeni Dáviddal beszélget. De egyébként tényleg, hogyha most mondjuk betáplálnánk egy számítógépbe az előző 92 részt, biztos, hogy a 93-at meg tudná csinálni már egy mesterséges intelligenciával ellátott masina, ugye?
1: Ebben biztos vagyok, Szatyi, igen, hogy igen. Elő lehetne állítani, sőt, ha már városfejlesztésről van szó, van olyan megyei jogúváros már Magyarországon, ahol a polgármester úgymond rendszeres tájékoztatót tart, interneten, az aktuális ügyekről, és képzeld, hogy ezt teljes egészében a videót azt mesterséges intelligenciával generálják.
0: A mindenit.
1: Tehát nem a polgármester állott valójában, hanem csak a szöveget megírják, és be van digitalizálva. A polgármester is előállítja a mesterséges intelligencia ezt a videót.
0: Igen. Hát ugye...
1: Amit én egyébként úgy gondolom, bocsánat, csak annyi, hogy én egyébként úgy gondolom, hogy pont a politikában, ahol nagyon fontos a személyes kapcsolat, ott azért ezzel én óvatosan bánnék.
0: Nagyon-nagyon. Igen, ugye szoktak azzal vigasztalni minket, okos emberek, tudósok, hogy hát azért mindig az ember áll a technika mögött, tehát a technika azt csinálja, amit az ember diktál neki, de sokan úgy érzik már, hogy a mesterséges intelligencia egy kicsit már olyan elengedett kézzel is tud működni, és talán ettől félnek sokan.
1: Ez így van, és már azért látszik, hogy a munkaerőpiacra is hatással van. Persze egyfelől jönnek létre ehhez kapcsolódóan új készségek, új ismeretek,
0: igen.
1: Amik új fajta munkaerőt igényelnek, de közben elég sok minden más pedig megszűnik, nem lesz rá kereslet.
0: Igen.
1: Sokszor pont a belépő szintű munkák, tehát mondjuk egy gyakornok, egy junior, akármilyen témában lehet ez akár városfejlesztési stratégiaírás vagy adatelemzés, sokszor pont ezeket a junior pozíciókat váltja fel a mesterséges intelligencia.
0: Igen, mert ő aztán simán megcsinálja. Hát egyelőre még házakat nem épít, tehát a kőművesek még nem kell, hogy rettegjenek talán, de ettől függetlenül tényleg nagyon sok munkát ki tud váltani a mesterséges intelligencia. Ugye valamikor egyáltalán az eszközöket azért találta föl az ember, már a kőbaltától kezdve, hogy könnyítsen a saját munkáján, és hát valahol ebbe a sorba tartozik a mesterséges intelligencia is, csak ez már egy picit veszélyesebbnek tűnik most.
1: Igen, tudod, a változás üteme, ami ijesztő, és amihez az emberek nem feltétlenül tudnak, nem feltétlenül tudunk alkalmazkodni. Itt például a képzésen megkérdezték, hogy mivel foglalkozom, és elsősorban milyen területen lenne jó használni a mesterséges intelligenciát. Nálam én azt mondtam egyébként, hogy amiben mondjuk településeknek tud segíteni, az a különféle adatoknak az összegyűjtése, tisztítása,
0: például.
1: Adott esetben rendszerbe foglalása, ezeknek az adatoknak a

0: figyelése, elemzése, akár városüzemeltetési adatok például. Aha. Különösen azért nagyobb településeken is, de egyébként pont az emberhiány miatt, tehát az önkormányzatok anyagi helyzetében az emberhiány miatt, sokszor akár kis településeken is tudna ez segítség lenni, mondjuk az adatokban, de akár irodai alkalmazásban is sok minden lehet. Most én mondtam egy példát korábban, a polgármesteri ilyen mesterséges intelligenciával készült infókról, egy megyei óvárosban, de nincsen messze az idő, amikor mesterséges intelligencia chatbotok fogadják majd az embereket. Az önkormányzatok honlapjaim például.
1: Például, igen.
0: Úgy tudsz bejelentést tenni, hogy hol van a kátyú, vagy éppen balesetveszélyes egy játszótéri eszköz, és sokszor ezek nyújtanak majd tájékoztatást neked az ügyintézésben.
1: Aha, igen, tehát akkor nem Gizikével fogok beszélgetni, hanem egy masinával.
0: Igen.
1: Gyakorlatilag, igen. Hát ez is egy érdekes, de nem tudom, arra képes például, hogy azt mondja, hogy bár úgy határozott a testület, vagy úgy szeretne dönteni, hogy mondjuk itt Cegléden, a Kossuth-Ferenc utcában a járdákat föl kéne újítani, de azt mondja, hogy nem, szerinte inkább a Rákóczi úton kéne előbb felújítani a járdákat. Ezt is megmondhatja a gép például?
0: Attól függ, hogy milyen adatokon tanul, és milyen adatokat ismer, táplálsz be. De természetesen tud erre javaslatot tenni, hogy hol érdemes, mert mondjuk a balesetek valószínűsége az, melyik úton lesz nagyobb, hogyha elmarad a karbantartás.
1: Igen, de ez még hasznosnak is tűnik akár, nem?
0: Persze, ez hasznosnak is tűnik, természetesen azért a döntéseket embereknek kell meghozni, de ha már mondtad a testületi határozatokat, képzeld el, hogyha rendszerezve vannak az adatok, akkor meg is tudod kérdezni valamelyik mesterséges intelligencia programot, ami ezeket feldolgozta, hogy mikor is döntött a testület arról, hogy
1: igen.
0: Vagy most a hatályos építési szabályzat szerint a Kossuth-Ferenc utca 52 szám alatt mi is a beépíthetőség? Ezeket is meg fogja tudni mondani.
1: Az rendben van, eddig semmi gond. Igen, igen, igen.
0: Tehát vannak ilyen alkalmazásai is, de a másik oldal meg az, hogy emberek helyett fog dolgozni, és veszítik el az esetben most meglévő munkáikat emberek.
1: És ezek a különböző gépek akár ugye egymással is kapcsolatot tudnak tartani, és hát szinte emberi módon tudnak működni, mondhatni, és ezt nem csak pozitív értelemben gondoltam most.
0: Ilyen érdekes példát hallottunk itt most a képzésen. Volt olyan modell már, egy mesterséges intelligencia nyelvi modell, tudom, ilyen szövegekre, beszélgetésre van, ami elkezdte gyanítani, hogy őt most éppen tesztelik a fejlesztők.
1: Aha.
0: És visszakérdezett, hogy most teszteltek.
1: Hoppá, már ezt is tudja.
0: Van olyan, amikor ez már kicsit ez a öntudatra ébredésnek a látszata van.
1: Igen, hát ugye erről egyébként ugye évtizedekkel ezelőtt készültek már filmek, hogy a robotok majd átveszik a hatalmat és stb. És ez akkor nagyon-nagyon olyan vad gondolatnak tűnt, hogy na hát ilyet persze csak az írók találhatnak ki, meg a filmforgatókönyvírók, meg stb. De hát azt egyre közelebb vagyunk már ehhez a ponthoz, nem?
0: Igen, tehát ez itt van, és sokszor tényleg a korábbi művészetből, skifikből inspirálódnak a feltalálók is, abba az irányba viszik a dolgokat, és évtizedekkel ezelőtt is, ahogy egyszer régebben beszélgettük veled, már mindennek az árnyoldalai is létrejöttek, és nem feltétlenül csak a világvége filmekre gondolok, hanem Asimovnak a legendás alapítvány.
1: Hogyne, például. Igen, igen.
0: Sok évtizeddel ezelőtti könyv, és nagyon jól megjósolta, milyen az, amikor elrobotizálódik egy világ. Ez volt, ha jól emlékszem, Solaria, ahol már tényleg a robotok kiszolgáltak mindenkit, viszont emberek már csak elvétve éltek ott, mert annyira elszoktak az emberi társaságot, hogy nem is vágytak rá, és sok kilométeres körzetben egy-egy ember élt, és a robotok.
1: Fú.
0: Akik őket kiszolgálták. Igen. Szóval van ennek egy ilyen veszélye is.
1: Igen. Miközben pedig nagyon sok hasznos dologra valóban lehet használni ezt a technikát, hiszen gondolkodik. Nem mondom, hogy az ember helyett, de olyan emberi módon tud gondolkodni, tehát hasonlóképpen, mint mi, csak esetleg kicsit gyorsabban, mert amit mi 10 perc alatt számolunk ki, ő azt egy tized másodperc alatt kiszámolja, stb. Tehát ilyenekben azért lehet hasznos is.
0: Igen, tényleg sok mindenben hasznos. Úgy is lehet tekinteni, mint ami kiterjeszti a tudati kapacitásainkat, mint ahogy egy számítógép is kiterjeszti a kapacitásainkat. Tehát az is egy ilyen szimbiózis. Ami fontos, hogy a gépek ne vehessék át az uralmat, ne dönthessenek az embereket, az embereknek pedig figyelniük kell arra, hogy a kis közösségeik, vagy éppen nagyobb közösségeik továbbra is megmaradjanak. Tehát egy ilyen világban mindennél fontosabbak szerintem az emberi kapcsolatok.
1: Igen, a településfejlesztésben meg pláne.
0: És igen, a településfejlesztésben pedig ez úgy jön be, hogy a közösségi terek, a programok, amiket egy település szervez,
1: igen,
0: a kapcsolatok, amiket egy település ápol, ezekre kell majd figyelnie minden településnek, amellett, hogy persze a lehető legtöbb adatot, amivel jobban működtethető a város, azt felhasználja, begyűjti, rendszerezi, és egyébként elemezteti, figyelteti.
1: És erre nagyon jó. Erre nagyon jó példa, tényleg, hogy a rengeteg adat, most már tényleg nagyon-nagyon sok adat áll a rendelkezésre, ezt emberi fejjel követni már nagyon nehéz. Ebben tud segíteni a gép mindenképpen, csak ne ő vegye át a hatalmat, ugye, azért végsem.
0: Igen, így van, erre kell nagyon figyelnünk, de egyébként tényleg hasznos ötleteket is tud adni. Nem biztos, hogy jó ötleteket ad, de inspirációt adhat.
1: Akár.
0: Mert mond valamit, de abból te elkezdesz gondolkodni egy másik irányba.
1: Na hát nem tudom, hogy lesz ez. Nagyon remélem, hogy ezt az anyagot megengedi a mesterséges intelligencia, hogy lejátsszuk, amit most éppen rögzítünk. Meg tényleg Isten bizony, mi vagyunk itt, Szebeni Dávid és Szatmári Gábor, itt a vonal két oldalán, és nagyon remélem, hogy folytathatjuk majd a sorozatot. Tehát közeledik a jubileumi 100. adás is, néhány hét és ott tartunk. Úgyhogy azt azért mindenképpen szeretném, hogyha meg tudnánk csinálni. Legjobb lenne itt azért személyesen. Biztos, ami biztos.
0: Így van, én is remélem, hogy már személyesen tudunk majd ott beszélgetni, és aztán egymás kezébe csapni.
1: No, hát ti pedig ott Pesten azért tárgyaljátok át ezt rendesen, mert azért még remélem, hogy az ember kezében van az irányítás, sokkal inkább, mint a mesterséges intelligencia kezében, de a mesterséges intelligenciát nagyon sok jó dologra is lehet használni, meg rossz dologra is. Beszéltünk már erről talán, hogy úgy át a kőbalta is olyan volt, hogy azzal nagyon sok hasznos munkát is lehetett végezni, meg agyon lehetett vele csapni a szomszédot is. Tehát,
0: tényleg erről beszél.
1: Igen, jóra is, rosszra is lehet használni ezeket a találmányokat, mint ahogy ezt is, úgyhogy remélem, hogy azért mi majd jóra fogjuk használni, és öregkorunkra már azt éljük meg, hogy tényleg segítségünkre van ez a bizonyos mesterséges intelligencia, és nem ő uralkodik rajtunk.
0: Bízunk benne, és hát itt most még olyannyira emberek kezében van a kontroll, hogy vissza is kell mennem, különben igazolatlan hiányzást kapok a tanártól.
1: Vagy a géptől? Na mindegy.
0: Nem, itt tanár úr van.
1: Na, igazi tanár úr, megérinthető, megtapintható tanár úr. Ez még azért jó, ez megbíztató. Oké. Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor visszaengedünk az okosodás mezejére, és akkor majd természetesen biztos, hogy előjön majd még ez a téma a későbbi adásainkban is, de hogy a következőben, a 94-ben majd miről lesz szó, azt még pontosan nem tudom, de a 93-nak a végére érkeztünk. Szebeni Dávid, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: Én pedig köszönöm neked, hogy meghívtál. Szervusz!
1: Szervusz!
2: Rádió! FM 92.5! Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak, jó rádiózást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész, közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. És a születésnapos Kylie Minogue énekel majd nekünk a hírek után azonnal. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Sok napsütés lesz továbbra is. A kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról, mondta a miniszterelnök. Már elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terror elhárítási központ vezetőjének eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, a tábornok eltávolítása nagy veszteség a magyar rendvédelem számára, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújt a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Késes támadásban hárman megsebesültek egy svájci pályaudvaron. Az egyik sérült életveszélyes állapotban van, a két másik állapota pedig súlyos. Az egyik áldozatot nyakon szórta a támadó. Az incidens reggel történt Winterfell vasútállomásán. A gyanúsítottat, egy 31 éves svájci állampolgárt őrizetbe vettek. Indítéka egyelőre ismeretlen. Egy helyszíni felvételen a feltételezett támadó többször azt kiáltja, hogy Allahu Akbar, majd kirohan az állomás csarnokából. Mostantól bárki számára elérhető a 9-ek költőcsoport életműve. A szerzők több mint 500 kötethez adták nevüket, amelyek közül mintegy 200 a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén, a többi pedig a MacPlus adatbázisban olvasható. A 60-as években bölcsészhallgatókból alakult 9-ek együttműködését a korabeli kultúrpolitika sokáig akadályozta. A digitális publikáció alkalmából június 8-án kerekasztal beszélgetést tartanak majd az Országos Széchenyi Könyvtár. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanév végi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja 30 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte.
2: Az időjárásról.
6: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Remélem velem tartanak. Folytatjuk azonnal a Ceglédia kedvenc talaival, nem sokára pedig elárulom, miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58. Az álmoknak ára van, és néha az idő a legnagyobb ellenfél. Tiktak Boom, egy különleges zenés önéletrajzi musical június 2-án 19 órától a Kossuth Művelődési Központban. Igaz történet egy tehetséges művész útkereséséről és a 30-as korosztály legnagyobb dilemmáiról. Főszerepben Ember Márk. Ez nem csak egy színházi előadás, hanem vallomás, koncert és stand-up egyben. Bővebb információ és jegyvásárlás www.ceglédikultúra.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a Lapszemlével. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasnivalót. Kárpáti Rebeka nevét az egész ország ismeri. Színésznőként, műsorvezetőként és sikeres üzletasszonyként is a magyar média élvonalába tartozik, legalábbis így fogalmaz a portál. Legutóbb a hatalmas sikerű Legénybúcsú című film és színdarab kapcsán tűnt fel a képernyőn, ám a szerep miatt valóságos komment cunami zúdult rám. A Reddit népe azonnal vádaskodni kezdett, hogy vajon miért pont ő kapta meg a lehetőséget. A lap utolérte Rebekát, aki teljes őszintességgel vallott arról, hogyan kísérte végig az életét a színpad. Ráadásul egy olyan titkot is elárult a szépségversenye kapcsán, amit eddig a nagy közönség nem tudhatott. Rebeka a Borsnak adott exkluzív interjújában részletesen mesélt arról, hogyan vált a színészet a mindennapjai részévé, és elárulta azt is, pontosan milyen szilárd alapokra építi a sikeres vállalkozását. 7-8 éves korom óta folyamatosan szerepeltem reklámfilmekben, és statisztáltam itthoni és külföldi filmekben is, szóval a forgatások végig kísérték az életemet. Gimnáziumi éveimet a Vörös Marti Mihály dráma tagozatán töltöttem, ott is érettségiztem, utána elkezdtem egy nappali tagozatos szakot a Metropolitan Egyetemen, és mellette jelentkeztem a Pesti Magyar Színakadémiára a levelezőképzésre. Egy ilyen felvételénél számos kitétel van, komolyan fel kell készülni, nagyon kevés embert vettek fel oda, rengeteget készültem, énektanárhoz jártam, és felvettek. Ezután kiderült, mégsem indul levelező tagozat, de jelezték, hogy a nappalin várnak. Számomra ez fizikai képtelenség lett volna, hogy egyszerre csináljak két egyetemet nappalin. Ezért sajnos nem tudtam elkezdeni, pedig nagyon szerettem volna, kezdte Rebeka ismertetni a tanulmányait, majd így folytatta. Ez idő alatt egyre többet forgattam. A Jóban Rosszban sorozatnak voltam oszlopos tagja 4 évig. Utána szépen lassan jöttek a vállalkozásaim. Lediplomáztam, majd a műsorvezetés felé vitt az utam sokáig. Később jött egy meghívásos casting, mert indult egy új darab a játékszínben. Arany lakodalom címmel is oda kerestek színésznőt. Több színésznő közül engem és egy kolléganőmet választották ki Glória szerepére kettőzve. Így jött az első színházi darab, amit én azóta havi rendszerességgel többször játszom. A Legénybúcsú darabra szintén megnéztek egy casting keretében, beváltam és így kerültem oda. Ezután jött, hogy megfilmesítik. Itt nem volt egyértelmű, hogy minden színész, aki a darabban játszik, benne lesz a filmben. Itt is volt egy kőkemény többszörös válogató, ahol megszületett a döntés, nyilatkozta büszkén Kárpáti Rebeka, majd ezután reagált az arctalan kommentelőtek, akik azzal vádolják, nem színészi kvalitásai miatt kapja a szerepeit. Sajnos a mai világban akkor tudja az átlagember igazolni önmagát, a közben a másik érdemeit becsmérli, ez már hozzászoktam az évek alatt. Azt is megkaptam, hogy a szépségversenyen azért nyert ember bunda volt, senki nem tudja, hogy épp akkor vesztettük el a házunkat, és mentünk tönkre a svájci frank miatt. Mindig megkapom, hogy lefeküdtél a rendezővel, kavartál a producerrel. Ezek egy ideig zavartak, de azóta már úgy vagyok vele, hogy köszönöm szépen, kifejezetten szeretem, ha alábecsülnek, mert annál nagyobb meglepetéseket tudok okozni. Nem volt egyetlen egy projekt sem az életem bármelyik területén, ahol bármi alám lett volna rakva. De aki ezt szeretné hinni, és neki így könnyebb, nyugodtan higgye, ezt jelentette ki, tehát R. Kárpáti Péter lánya, aki arról is mesélt, mi az, amit szívügyeként kezel az elmúlt években. Aki kíváncsi erre a történetre, kattanjon a borsonline.hu oldalra, hiszen Kárpáti Rebekával még ennél is részletesebben foglalkozik a portál.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a nemzetisport.hu oldallal. Mint ismert, a labdarúgó konferencia liga döntőjét a Crystal Palace nyerte meg 1-0-ra a Rayo Vallecano ellen Lipcsében tegnap. A finálét követően a főszereplők nyilatkoztak, hogy mit, ez is kiderül a portáról és természetesen az újságformátumból is. A Ferencváros korábbi csatára, az Arzenában nevelkedett Paul Shaw szerint, aki a 90-es évek közepén 13 mérkőzésre lépett pályára a londoniak felnőtt csapatában, kedvenc klubja történelmet írt a Paris Saint-Germain ellen szombaton a Puskás Arénában. A korábbi angol támadó jelenleg Floridában és Clevelandben dolgozik utánpótlás edzőként, és a lapnak többek között arról is beszélt, hogy a Paris Saint-Germainnek elképesztő a támadó potenciája, ugyanakkor az Arzenál védekezése annyira szervezett és stabil, hogy meg tudja folytani a meccset. Az első fél óra kulcsfontosságú lesz. Ha sikerül 30 percig kivinni kapott gól nélkül, az frusztrálhatja a Paris Saint-Germaint, viszont ha korán hátrányba kerül az Arzenál, és nyíltabban kell futballoznia, a párizsiak a sebességükkel és a hatékony támadó játékukkal nagyon gyorsan eldönthetik a mérkőzést. Paul Shaw-val is készült egy beszélgetés, ezt is elolvashatják a portálon és a Nemzeti Sport újságban. A Liverpool 2025-2026-os évada aranybetűk helyett könnyekkel, belső viszályokkal és korábban nem látott megújulási kényszerrel íródott. Shaw tragédiájától a háromtagúra bővülő magyar légió szerepéig olyan idény krónikája ez, melyben a VL indulás kiarcolása szinte bajnoki címmel ért fel. Kollégánk, írja a portál, Gyenge Balázs Liverpoolból értékelte a három magyar futballistát is foglalkoztató együttes szereplését. Az átigazolási időszakban a Liverpool minden korábbi klubrekordot megdöntve csak nem 500 milliárd fontot fordított erősítésre. A Newcastle-tól érkező Alexander Isak a brit klubfutball legdrágább igazolása lett. A kudarcos idény egyik fő tanúsága, hogy a magyarok nem csak statisztikák voltak egy drámában, sőt, Szoboszlai Dominika teljes keret talán egyetlen képviselője, aki PL címvédő csapat szintjén játszotta végig az évadot. Egymás után második alkalommal maradt benne a világ 16 legjobb csapatát felvonultató elitben a magyar férfi jégkorong válogatott. Majoros Gergely szövetségi kapitánnyal beszélgettünk, írja a nemzetisport.hu oldal, a VB szereplésről, az elmúlt két év mérlegéről és arról, miben lehet még tovább fejlődni. Hiányérzet mindig van, de 16-17 harmadra nagyon büszkék lehetünk. 2-3 volt, ami csak elfogadható, és 1-2 olyan, amit szívesen elfelejtenénk, mondta a lapnak Majoros Gergely. Hozzátette, az 5-5 elleni játékunk óriási fejlődésen ment keresztül. A védekező játékunkat, ami sokaknak furcsa, idegenrendszer lehet, 2 év alatt annyit gyakoroltuk, fejlesztettük, hogy mostanra mindenki otthonosan mozog benne, jól működik. A legnehezebb, hogy mi nem találkozunk akkora kihívással idén közben a mindennapokban, amilyen elé az elit világbajnokság állít bennünket. Magyar jégkorong válogatott is téma természetesen a portálon. Na meg a BL döntő. A budapesti BL döntő egyik legemelkedettebb jelenet sorának ígérkezik. György Ádám különleges fellépése, melynek során egyedi zongorán játszik az idény utolsó európai klubmérkőzésének nyitányaként. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője egy ideje, a nagy labdarúgó eseményeken is megmutatja a virtuozitását. Fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság nyitó ünnepségén, ahogy a 2023-as isztambuli BL finálén is. A 44 éves Liszt Ferenc díjas zongorista alapnak elmondta, most Budapestre azért is készül különleges zongora, mert itt az akusztika nem segíti úgy a művészt, mint egy hangversenyteremben. Azt kértem Steinway-től, hogy legyen mélysége, de ne legyen nehézkes. Az az elképzelésem, hogy ezzel a zongorával a BL himnusz valóban szányra kap, és olyan lelki magasságba repíti a közönséget, mint a játékosokat. A Nemzeti Sport.hu oldal természetesen az újságformátummal együtt foglalkozik a BL döntővel, és persze hozzá tartozó körítéssel is.
0: Cegli.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Aszta!
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
2: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.

0: FM, jó rádiózás kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd-re. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4.
6: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7 millió 299 ezer forinttól, a Korando 7 millió 999 ezer forinttól, a Torres 9 millió 999 ezer forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
8: KGM. Made in Korea.
2: Reklámot hallottak.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as

0: 1-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában lehetünk együtt, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, és egy picit a mai nappal, azaz május 28-ával foglalkozok, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu. Gumicsere. Defekt. Ne várj a sorban! A ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, sellők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészet történeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazareli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit

0: vetélkedő a család, magyar eredetű név az ismeretlen eredetű Csana név D kicsinyítőképző származéka. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei évfordulókkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. 78 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Stevie Nicks, amerikai énekesnő, dalszerző, a Fleetwood Mac tagja. Egy angol-amerikai együttesről van szó. Szóval egyébként 1967-ben alakultak Londonban, a 70-es évek elejéig blues-t játszott a csapat, ezt követően pedig country rockot. 1967-ben született Tanya Evans, a Culture Beat énekesnő. Egyébként 1993-tól 97-ig volt a formáció tagja. Nem mellesleg a Culture Beat egy 1989-ben Torsten Fenslau által létrehozott német Eurodance projekt, mondom ezt az igazán fiataloknak. A formáció az évek során átment különféle változásokon, a legtöbb sikert a már korábban emlegetett Tanya Evans énekesnővel és Jay Supreme Prepperrel érték el. Az 1993-as Mr. Wayne kislemezük listavezető sláger volt 11 európai országban, és az együttes több mint 10 millió lemezt adott el világszerte. 1975-ben született Berta Claudia pop énekesnő,

0: a Selavi formáció tagja, és 58 éves a mai napon Kylie Minogue négyszeres Brit Awards díjas, kétszeres Grammy díjas ausztrál énekesnő, dalszerző, színésznő. Pályafutását gyermekszínészként kezdte az ausztrál televízióban, ezután elismerést ért el az ausztrál Szomszédok című szappanoperában két évig játszott szerepéért, mielőtt 1987-ben elkezdte volna énekesi karrierjét. Azóta Minogue hatalmas sikereket ért el a szórakoztatóiparban, az európai sajtó gyakran illeti a pop hercegnője vagy a pop istennője becenevekkel. Kylie Minogue minden idők legtöbb eladással rendelkező ausztrál női előadója. Mind zeneileg, mind stílusikonként is képes volt több alkalommal megújulni. Bár Ausztráliában született, az 1990-es évek óta sok évig élt és dolgozott az Egyesült Királyságban, 2022-ben azonban visszatért Ausztráliába, mert közelebb szeretett volna élni a családjához. A debütáló stúdióalbumáról játszok egy dalt, itt a 92-től jön tehát a ma születésnapját ünneplő Kylie Minogue, a dal címe I Should Be So Lucky. Ezzel folytatjuk azonnal.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: kedves hallgató, Kylie Minogue-ról, egy ausztrál énekesnőről volt szó. Maradunk ezen a vonalon, mert hogy 1975-ben született Natalie Imbruglia, ausztrál, brit énekesnő, dalszerző, modell és színésznő. A 90-es évek elején vált ismerté Beth Brennan, az Ausztrál Szomszédok című szappan opera egyik szereplőjének megformálásával. Ez is hasonlóság, tehát Kylie-val kapcsolatban mondom ezt. 3 évvel a sorozatból való távozását követően könnyű zenei karrierbe kezdett. Torn című Anna Swap feldolgozása tettőt világhírűvé, ezt követően jelent meg 97-ben Left of the Middle című nagy lemeze, amely világszerte 7 millió példányban kelt el. Később további 5 albumban jelent meg összesen 3 millió eladott példányal, elismerésé köz pedig található 8 ARIA díj, 2 Brit Awards díj, egy Billboard Music Awards díj, valamint 3 Grammy jelölés. Zenei pályafutása mellett több filmben is látható volt, leginkább talán a 2003-as Johnny English című akcióvégjátékból ismert, mint Lorna Campbell titkos ügynök, emellett a 2009-es ausztrál filmnek, a Closed for Winternek is főszereplője volt. Modellként egyébként a L'Oreal, a Grap és a Kelly's reklámarca is volt, aktivistaként is tevékeny, meg gyönyörű szája van, meg nagyszerű hangja. Ő következik, Natalie Imbruglia, születésnapos énekel.
1: Szemlét Rádió 92.9.

0: Velünk a hölgyek után egy úr következik, kedves hallgatók. 1980-ban látta meg a napvilágot Mark Feely, az Ear Westlife együttes tagja. A csapat egyébként 98. július 3-án alakult. Jelenlegi tagjai Nicky Byrne, Kyle Egan, Mark Feely és Shane Fillon. Barry McFadden 98 és 2004 között volt az együttes tagja. Az egyetlen olyan csapat, melynek az első évben 7 száma és slágerlista vezető volt, továbbá 40 millió darab lemezt adtak el világszerte. Simon Cowell volt a fő alapító, de később Louis Walsh menedzselte a srácokat. 2008-ban a Westlife volt a 9. leggazdagabb híresség Írországban, a 30 év alattiak körében, egyébként pedig a 14. 14 folyamatos listavezető slágerük volt az Egyesült Királyságban, ami a 3. legeredményesebb siker az országban, ezzel olyanokat előztek meg, mint például Elvis vagy a Beatles. Mindezek mellett számos elismerést és díjat is bezsebeltek. 2004-ben Brian McFadden elhagyta a csapatot, amely ezután 4-esben folytatta az éneklést. 2011. október 19-én jelentették be visszavonulásukat. Utolsó koncertjük 2012. június 23-án volt a dublini Croke Park stadionban. Na de hát elfogyott a pénz, gondolom én, és azóta újra zenének. 2018 óta újra létezik a formáció. Ők jönnek Mark a születésnapos tiszteletére itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vénnyica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
6: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
6: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program.
5: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonon.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.
1: Ceglid Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal játszom Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Otthonos tér, tartós választás. Fedezd fel a Vincor Click Vinyl SPC padlókat a Diego-ban most 7999 forint per négyzetmétertől. Esztétikus időtálló megoldás, hogy otthonod ne csak jól nézzen ki, de a mindennapokat is jól tűrje. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594. Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Sok napsütés lesz továbbra is. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet, hőség sújtja Olaszországot is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Az Egyesült Államok szerint Irán súlyosan megsértette a tűzszünetet. A perzsa állam korábban rakétákat lőtt Kuvait felé, melyeket a légvédelem megsemmisített. Az amerikai katonasság nem sokkal előtte 5 Iránból indított támadó célú drónt fogott el a Hormuzi szoros térségében, valamint légicsapással akadályozta meg, hogy egy további harci eszköz felszálljon az iráni partvidéken egy indítóállásról. Tanulságosnak értékelte a parlament e heti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletben tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon a kormányzó Tisza párt és az ellenzék között még parás hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Romániában tiltakoznak a szakszervezetek az új közalkalmazotti bértörvény közvitára bocsátott változata ellen. Az egészségügyi alkalmazottak érdekképviselete ma sztrájkőrséget állított a munkaügyi minisztérium székhelye elé, mert a szakszervezet szerint a hétfőn megjelent törvénytervezet hátrányosan érinteni az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók jövedelmét és jogait. Utcára vonultak az adóhatóság és az államkincstár alkalmazottai is, míg a számosok túlbuzgó ellenőrzésekkel lassítják a határátkelőkön a forgalmat. A bírósági jegyzők jövő hétre hirdettek részleges munkabeszüntetést a bértörvény tervezete elleni tiltakozásról. Ma kezdődnek a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanévvégi kiállításai. Jövő vasárnapig bárki ingyenesen bejárhatja a fővárosi intézmény műtermeit, ahol a festő, szobrász, grafika, restaurátor, látványtervező, intermédia és vizuális művész hallgatók legfrissebb munkáit lehet megnézni. Hőség sújtja Olaszországot. A legmagasabb szintű hőségriasztást adták ki Rómában, Bolognában, Firenzében és Torinóban. A hőmérséklet mindenhol bőven meghaladja a 30 fokot. Firenzében már a hét elején is több mint 35 fokot mértek. A rendkívüli meleg a hegyvidéki területeket is elérte.
2: Az időjárásról.
11: Sok napsütés várható, ma kevés, holnap pedig olykor több fátyol és gomoly felhővel. Megélénkül a szél, néhol erős széllökések lesznek. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő. Holnap 22 és 27 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között pedig mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom május 30-án szombaton 22 órától, május 31-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Még ebben a szűk 60 percben lehetünk együtt, utánam érkezik Becker Betty, utána pedig Vörös Nándi. Most folytatjuk dalokkal a Ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig lapszemlével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Az ügyeletet 20 és 22 óra között vehetik igénybe. Csak és kizárólag indokolt esetben. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsy-Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ne görnyedjen a papírok felett, ne fárassza szemét a számítógép előtt. Vállaljuk KFT-k, BT-k, egyéni vállalkozások teljes körű könyvelését, bérszámfejtését, hozott könyvelési anyag ellenőrzését, javítását. Ha pontos naprakész könyvelést szeretne, méghozzá meglepetések és pluszköltségek nélkül, válasszon minket! Exakt Könyvelőiroda, ahol könyvelése biztonságban, szakértő kezekben lesz. Csemő, Fenyvesi iskola dűlő 1/B. Egyeztetés céljából keressen minket a 0620-242-2659-es telefonszámon. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várja a Könyvklub minden régi és új tagját egy vidám, tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 perckor kezdődik az esemény a Központi Könyvtárban. Természetesen ingyenes, de könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött. A téma egyébként Colin McCall, tövis madarak. Mindenkit sok szeretettel vár tehát a Könyvklub. Hableányok és habúrfik, selők vagy szirének címmel folytatódik a 6 részes művészettörténeti előadás sorozat. Június 3-án szerdán 17 órás kezdése a Ceglédi Városi Könyvtárban. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Az előadó Somos Gyula képzőművész közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. A rendezvény könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó Dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Város. Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: FM

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az egész ország felkapta a fejét, amikor megjelentek az interneten a második magyar űrhajós Kapu Tibor és házasság első látásra sztárja Nagy Renáta közös képei. A fiatalok ragyogtak a boldogságtól, ám hamar elindult a pletyka, hogy akár több is lehet köztük. És bár mindennek nem volt alapja, a terjedő hírek miatt Renáta egy számára roppant fontos szemét elveszített. A találgatások viharos sebességgel terjedtek, és olyan hullámokat vetettek, hogy magukkal sodorták a TV2 sztárjának ígéretes, sőt, már-már sorsszerűnek tűnő párkapcsolatát. Nagy Renáta hosszú hallgatás után megtörte a csendet, és úgy döntött, pontot tesz a róla keringő híresztelések végére. Amikor elmentem a Gundel bárra, ahol Kapu Tiborral megismerkedtem, még párok kapcsolatban éltem. Ha az akkori páromnak nincs éppen munkaügyben dolga, ő is velem tartott volna, ám így egy ismerősömmel érkeztem. Ott találkoztam először Tiborral, beszélgetni kezdtünk, nevetgéltünk, és bár sokan úgy látták, volt köztünk valamiféle szikra, valójában csupán egy könnyed, jó hangulatú beszélgetésről volt szó, nem történt köztünk semmi, és mivel volt párom, az eseményt követően nem tartottuk a kapcsolatot, szögezte le, tehát Nagy Renáta. A fiatal hölgy az estét követően megosztott egy közös fotót az űrhajóssal, nem sejtve, milyen lavinát indít el ezzel. Azért tettem ki azt a képet, mert követtem Tibor munkásságát, és büszke voltam rá, hogy személyesen is megismerkedhettem vele. Számomra ebben a történetben nem volt több, a pletykák azonban villámgyorsan elterjedtek. Az akkori párommal alig másfél hónapja voltunk együtt, nagyon friss volt a kapcsolatunk, és ez az egész helyzet teljesen tönkretette. Azért különösen fájó ez számomra, mert azt éreztem, benne valóban megtaláltam a másik felemet. A megismerkedésünk is szinte sorsszerű volt. Egy autós eseményen találkoztunk, ahová engem vendégként hívtak, ő pedig az autóját biztosította a rendezvényhez. Valójában először egyikünknek sem volt kedve elmenni, korán kelni, kimozdulni otthonról karácsony után, de mivel mind a ketten megígértük, ezért mentünk, és gyakorlatilag az anyósülésre csöppentem mellé. Ahogy beszélgetni kezdtünk, azonnal megvolt az összhang, mintha már régóta ismertük volna egymást. Éreztük mind a ketten, hogy valami különlegeset kaptunk a sostól egymás személyében, és nagyon szépen alakult, mélyült köztünk ez a kapcsolat, idézte fel a lapnak tehát Reni. A szerelmük azonban nem élte túl a találgatások, és a kimondatlan kérdések okozta feszültséget. Az volt a legnehezebb, hogy amikor kirobbantak ezek a hírek, nem tudtuk igazán megbeszélni a helyzetet. Én azt láttam rajta, hogy büszke rám, a barátai is tudtak rólunk, így teljesen érthető, hogy ez a történet milyen érintette az önérzetét. Ráadásul akkoriban a munkájában is komoly nehézségekkel küzdött, így ez az egész csak tovább súlyosbította a helyzetet. Ma már tudom, hiba volt, hogy nem tisztáztam azonnal a dolgokat, akkor úgy éreztem, nem szeretnék foglalkozni a pletykákkal, inkább a kapcsolatunkra koncentráltam, és abban bíztam, hogyha nem reagálok idővel, elcsitulnak a hírek. Sajnos nem így történt, ő ezt nem tudta megbocsátani, hiába mondtam el, hogy semmi nem történt, végül szakítottunk. Azóta sem tudtuk rendesen megbeszélni ezt a történetet, mert sok benne a felgyűlemlet, harag, mesélte Renáta. Ma már elengedtem, hogy ezt a kapcsolatot helyrehozzuk, hiszen olyan szavak is elhangzottak, melyeket nehéz lenne feledni. Ugyanakkor azt is belátom, hogy én sem voltam hibátlan ebben a helyzetben, és őszintén sajnálom, hogy így alakult. Nagy Renátával a házasság első látás

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még pedig a blik.hu felülettel. Valóságos pokollá vált Galla Miklós élete. A hazai abszurd humor nemrég a 67. születésnapját ünneplő ikonja hónapok óta küzd megállíthatatlan, gyötrő csuklás rohammal, amely teljesen felőrli a mindennapjait. Bár a humorista legutóbb egy speciális orvosi beavatkozástól remélte a megváltást, a legfrissebb helyzet jelentése szerint ez sem hozta meg a várva várt sikert, miután a nyakába kapott 6 injekciót sem használt, végső elkeseredésében a közösségi oldalán a követőihez fordult segítségért, hát ha ismer valaki olyan sebészt, aki hajlandó lenne megoperálni. Galla Miklós a Facebook oldalán folyamatosan dokumentálja az egészségi állapot alakulását, a legutóbbi bejegyzése azonban minden eddiginél lehangolóbb és drámaibb lett. Sajnos reménytelen a helyzet, voltam a doktornőnél, 6 szurit kaptam a nyakamba, azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek, a nyakam és a vállam elzsibbad, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki egy olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és vagy a gyomromat? Köszönöm. Ezt írta tehát ő. A lábpótlástársulat és orvosszínház alapítója mögött rendkívül megterhelő időszak áll. A rejtélyes betegség fizikailag és lelkileg is tönkreteszi. Galla Miklós korában már kórházba is került a szüntelen csuklás miatt, és bár egy gyomorszintigráfia után abban bizott, hogy végre pontot tett a szenvedései végére, az orvosok elutasították. Sajnos nincs előrelépés, senki nem hajlandó megoperálni se az államiban, se a fizetősben, nyilatkozta elkeseredetten a közelmúltban a művész Galla Miklós. A helyzet olyannyira súlyos, hogy a humorista nemrég még egy nyílt levelet is megfogalmazott az egészségügyi miniszternek, Hegedűs Zsoltnak a közbenjárását és a segítségét kérve. A nyakba adott 6 darab hatástalannak bizonyuló injekció után most a közönségében és a közösségi média erejében bízik, hogy rátalál arra sebészre, aki elvégezni a rekeszizom vagy gyomor műtétet rajta. Galla Miklóssal is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal még ennél is részletesebben.
0: Cegléd Rádió.

0: jönni, jó? A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalad barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalad. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalad barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak.
3: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

Hallgatok itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mindjárt folytatjuk dalokkal, előtte azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap, tehát pénteken a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék ezen a napon sem várható, több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél, de északkeleten erős szélökések előfordulhatnak. Hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás, napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Szombaton már gyakrabban zavar hajtják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos szélökések előfordulhatnak. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet, de a záporok, zivatarok környezetében hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet. Vasárnap többször megnövekedhet erősebben a felhőzet, és elszórtan többségében a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északnyugati szél élénk, erős marad, nyugaton viharos lökések kísérhetik. Délután 26-31 fok várható.

0: barátok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól ideig a műsorvezető kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, Becker Betty érkezik, utána pedig jön majd Vörös Nándé, meg legközelebb, holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali visszhall.
1: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK Munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Pénteken is sok napsütés lesz, tanulságosnak értékelte a parlament eheti ülését az országgyűlés elnöke. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. Tanulságosnak értékelte a parlamenti eheti ülését az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a választókat az szolgálja leginkább, ha a képviselők egymás munkáját és idejét tiszteletbe tartva érdemi felszólalásokat tartanak. A házelnök kiemelte, hogy míg a keddi első vitanapon még parázs hangulat uralkodott, addig szerdán már határozottan több konstruktív hozzászólást lehetett hallani az ülésteremben. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, hogy a törvény módosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. A kormány biztosítja a szombati döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben, olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tüzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják.
1: Az időjárásról.
5: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, újra megérkeztem a mikrofonnál, Becker Bernadett, Lady Gaga és Ariana Grande közös szólt, ez volt a Rain on Me, itt a 92-ötön, már is jön Tarány Tamás és Antonia, Nem hagyom című 2025-ös lágere, hogy hamarosan érkezhessen most már valóban egy beszélgetés, sőt, 20 óráig kettő is összesen, mindkét órában egy-egy. Ebben az órában jön a jól megszokott heti összefoglaló beszélgetés arról, hogy a rendőrség vajon mivel foglalkozott az elmúlt egy hétben nyilván nagy vonalakban. Tartsanak velem, a mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, nem maradunk ám természetesen rendőrségi hírek, rendőrségi összefoglaló nélkül egy kicsit megcsúsztunk, de, és amit én megcsúsztam, de itt vagyunk most már a telefonvonal túlsó végén. Karasz Csaba, szervusz, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és köszönöm a türelmedet, mert hogy van miről beszámolni bőven.
1: Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatóit, és igen, örülök, hogy a héten azért ez nem maradt el ez a rádiós műsor, mert tényleg úgy, ahogy mondod, nagyon sok mindenről tudunk beszámolni.
0: Kezdjük a balesetekkel, sok volt, de talán azzal, bocsánat, rövidebben végzünk. Nem, azt mondanám, azt nem mondom, hogy túl változatos képet mutat, inkább a számok növekednek, ugye?
1: Így van, 7 balesetnél kellett a kollégáknak intézkedni az elmúlt héten. Ebből kiemelném, hogy 5 anyagi káros baleset volt, 2 olyan baleset volt, ahol viszont sérülés is keletkezett, 1 súlyos és 1 könnyű, és mind a kettőnél külön kiemelném azt, hogy itt személygépkocsi kerékpárral, illetve személygépkocsi elektromos kerékpárral ütközött, és mind a 2 esetben a személygépkocsi figyelmetlensége, illetve a jelzőtábla utasának a figyelmen kívül hagyása volt az, ami a baleset okaként szerepel, és hát persze a közúti ilyen atrocitásokban a legsérülékenyebbek a kerékpárosok, az elektromos kerékpárosok, vagy akár a rollerosok, motorosok, ilyen mindig ők sérülnek, most is így történt.
0: És akkor megint csak felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ha más nem, ha már nem biztos, hogy tudunk figyelni, akkor legalább a megfelelő eszközökkel védekezzünk, védőfelszereléssel, hogy minimálisra csökkentsük a sérülések súlyosságát.
1: Feltétlenül, és ami érdekesség, hogy nagyon ritka az olyan, amikor több gépkocsi ütközésről kell egy balesetben beszámolni, ha több az 2-nél több szeket azért legalább kell hozzá. Megint volt, mint hogy a múlt héten is beszámoltunk, hogy 3 gépkocsi ütközött egymással, abszolút figyelmetlenség miatt egy kereszteződésben. Mind a 3 gépkocsiban csak anyagi kár keletkezett, tehát így nem sérült meg senki. Csak érdekes, hogy most egymás után 2 héten belül 2 olyan esemény volt, ahol így 3 gépkocsi ütközése volt.
0: Hát biztos nem segített azért ez a kánikula sem, ami most hirtelen, bármennyire is számítottunk rá, akkor is hirtelen csapott le az országra, és nem nagyon segíti az emberek figyelmének fenntartását, maradjunk annyiban.
1: Így van, az orvos meteorológiai is szempontból is előzőszak azért kedvező. Látszik is azóta, hogy egyébként idegesek az emberek, ingerültebbek, a figyelem is kevésbé tud fókuszálni az adott közlekedési helyzetre, csapongva vezetnek, és bizony az autó sem úgy néz szét, mint ahogy máskor szétnézne. Akár az én magam példája is, hogy én is megyek és tényleg figyelek az úton, meg nem is megyek gyorsan, tehát megfelelően megyek az úton, és utolsó pillanatban vettem a múltra is észre egy a gyalogos átkerülően elinduló gyalogost. Egy pillanat alatt észre se vettem, hogy ott van. Aztán utána megláttam, persze azonnal fékeztem, tehát nem volt belőle probléma. Csak én magam is azt hittem, hogy ezt látni fogom, és nem vettem észre. Tehát nagyon kell figyelni, és nagyon fontos, hogy milyen sebességgel közlekedünk, mert alacsonyabb sebességnél így kisebb, hogy mondjam, a reakciót megnövelésével is még mindig le tudjuk reagálni ezeket a helyzeteket, mint a gyorsabban megy az ember.
0: Hát arra már nem is beszél, hogy az ütközés is talán kisebb sérülésekkel, vagy kisebb károkkal jár adott esetben. No, de hát nem is kell hozzá meleg, és a hűvös szobában is történhetnek, hát nem is balesetek, hanem hát olyan dolgok, amik megkárosítanak bennünket, akkor menjünk is tovább. Ugye ott hagytuk abba a múltkor kb., hogy nagyon friss hírről számoltál be, méghozzá az úgynevezett, most már mindenki így hívja, unokázós csalás újabb megjelenéséről a térségben, a városban, és sajnos ez úgy tűnik, hogy ez valóban megtörtént, megjelent.
1: Sajnos igen, tehát ahogy beszéltünk róla, ez olyan 1:30 körüli időpontban volt, nagyon friss volt az információ, utána azért egy óra múlva nagyjából Albert is a közelében egy idős hölgyet felhívtak, hogy elkövetők, és ott a hölgy elhitte azt, amit neki mondtak, hogy a rendőrség úgy kezeli az ügyet, hogy egy nejlon szatyorba rakják a házat, hátul összes készpénz és aranyat, és kb. 5-5,5 millió forint értékben rakott ki értéket egy nejlon zacskóban a kerítésre a néni, és így vitték az elkövetők. Tehát itt azért több kérdés felmerül. Számomra az volt a legszörnyűbb az egészben még, hogy egyrészt az, hogy a szerencsétlen sérülnek elviszik a megtakarított pénzét, a másik az, hogy Magyarországon most még mindig vannak olyan, akik elhiszik, hogy egy normális rendőri eljárás, mert ez úgy működik, hogy elkezd a tacskóba a pénzt a rendőrnek, és az majd elviszi. Tehát ez ránk nézve is egy kicsit sértő, tehát mi nem így dolgozunk, és nem így tevékenykedünk. és ennek az ok most jelenleg is az volt, hogy elkerték ezt a bűncselekményt. Visszatérő jelleggel látjuk, hogy több helyen is volt már hasonló jellegű elkövetés, tehát úgy néz ki, hogy ez a csoport ez jó tevékenykedik, szervezetten tevékenykedik Magyarországon. Remélhetőleg előbb-utóbb lesz annyi információ, sikerül őket is majd lekapcsolni.
0: És mi is nagyon sokat tudunk segíteni, hogyha nem. Nem dőlünk be nekik, mert akkor nem, hogyha nem lesz kitől kérni, és mit kérni, akkor már sokkal egyszerűbben eltűnhetnek ők is.
1: Igen, tehát nagyon sokszor én is olvasom a különböző interneten megjelenő híreket, és látom rá a közleményt, meg amit írnak az állampolgárok, és rengetegen osztják, hogy a rendőrségnek mit kéne és hogy kéne csinálnia. Ugyanakkor azt felszerint hívni mindenkinek a figyelmét, hogy a nyomozás, a klasszikus nyomozás is úgy megy, hogy az a gyűjtéssel, tanúkutatással, tehát akkor tud a rendőr eredményesen nyomozni, ha a tanúk, vagy a bűncselekményt tisztelő más személyek esetleg valamilyen jelzést, vagy egyáltalán

0: annak a kamera felvételén látják, hogy elmegy. Ilyenek is szoktunk látni, hogy fölraknak ilyen felvételt. Úgyhogy én ahelyett inkább beírnak, ahelyett azt várnánk, hogy segítsék a munkánkat és szolgáltassa nekünk információkat, amiből el tudunk indulni. Mert ezeket az elkövetőket nem hiszem, hogy annyira sok elkövető van, mert által az ilyen tucatjegyű bűncselekményt, azt mindig egy elkövetői kör, szűk kör követi el. Ezeket minél hamarabb le tudjuk kapcsolni, akkor megelőzzük azt, hogy ilyen vandál és az állampolgárokat tényleg felzakadó módon tőnek fel gépkocsikat közterületen.
1: Egyébként tényleg most mondod ezt a szót, hogy vandál, engem az döbbentett meg egy mai posztban, lehet, hogy ugyanazt láttuk, hogy egy feltöltek egy autót, amiben tényleg semmi érték nincs. Hát írta a tulajdonos, hogy gyakorlatilag direkt, okosan, előrelátóan soha nem hagy benne semmit az ég adta egy világon, tehát nem is érti, hogy miért volt szándékában bárkinek is betörni az ablakot, és utána semmit nem csinálni, mert ez a vandalizmuson abszolút kívül semmire nem volt jó.
0: Abszolút, így van, és látszik, hogy ez egy kimondottan szinte az összes gépkocsi főzés, ami most kezdett, ez mind ilyen jellegű, nem készülne az elkövető, hanem ott a helyszínen vesz fel egy követ. És kérném az emberek figyelmét arra is, hogy ha látnak olyat, akinek a kezébe kőr van kint közteleten, mondjuk itt egy kilós betondarab volt éppen, amit dobott az ablakon, akkor jelezzék már felénk. De például volt olyan is, amikor korábban egyik állampolgár látok ilyen nyanosat. Mindenkinél ott van egy mobiltelefon. Nagyon gyorsan csinált egy rövidke kis videófelvételt erről a szeméről, és nagyon jó volt, egy súlyos bűncselekmény sorozatnak az elkövetőit tudtuk így felderíteni és elfogni, hiszen a felvétel alapján azonnal tudták a kollégák azonosítani, hiszen majdnem minden elkövetőt, és ezt nyugodtan mondom, minden elkövetőt személy szerint ismernek a kollégáim, hiszen intézkednek éjjel-nappal, most is kint vannak közterületen, de nyilván kicsi a valószínűség annak, hogy a rendőr előtt követik el a bűncselekményt. A kollégáim azok általában később szoktak a helyszínre érni, nem pedig a bűncselekménykor. Ugyanakkor meg lehet az, hogy egy állampolgár például látja az eseményt, vagy látja előtte az eseményt, hogy miért elkövető, és ilyenkor ezek az információk meg nagyon jól jön, és azonnal tudunk ilyenkor intézkedni. És az azonnaliban ott kiemelném például azt is, hogy a héten volt egy olyan nagyon súlyos bűncselekményről beszélünk, egy rablásról beszélünk, lássuk minősített rablásról. Dánce Miklós környékén egy idős hölgytől vesznek el egy szatyrot, amiben a frissen felvett pénze volt, a postából vette fel a pénzt. Több mint 170 ezer forint értékben van nála készpénz, és azt az elkövető ezt kitért az idős hölgy kezéből. Rablás miatt folyik az eljárás, klasszikus nyomozás volt, nem ismertük az elkövetőt, tehát ismeretlen volt, nem volt korábban ráadásul bűncselekménye, de a sok információ, amit sikerült összegyűjteni, és a kamera képek alapján, amit sikerült vele kapcsolatban összeszedni, sikerült őt nagyon gyorsan elfogni, olyan szinten, hogy az elkövetést követő második nappal, a mai napon már büntetőeljárást be is helyeztük, és a Szegedi Járási Bíróság gyorsított eljárásban el is ítélte ezt az elkövetőt, úgyhogy ez az, ami sikerre visz, ez a legjobb bűnmegelőzés, ha az elkövetőket sikerül elfogni és elítélni minél gyorsabban.
1: Erről jut eszembe, vagy nem erről, hanem még az előzőről jut eszembe. Most egyébként tényleg ezen nem is gondolkodtam még el, a gépkocsi feltörések, kilátott mármit is, és egyéb, hogy ráadásul ez, amit én láttam, egy olyan környéken volt, ahol hát tudva levő, hogy a kábítószer halmozottabban van jelen. Láttok összefüggést egyébként a kábítószer elterjedése, és az ilyen nem kifejezetten rablás, tolvajlás, lopás, hanem vandalizmus miatt elkövetett rongálások között, magyarán nőtte a kábítószer?
0: Nem titok, hogy ilyen esetben, amikor ilyen indokatlan vandál, erőszakos, vagyonelleni bűncselekmények vannak, mint mondjuk most a gépkocsi feltörések, már erről beszéltünk. Ilyenkor minden esetben, hogyha megvan az elkövető, vagy bejutunk egy olyan körbe, akik gyanúsítottak a bűncselekmény elkövetésével, vizsgáljuk a kábítószer fogyasztást is. Tehát ilyenkor megtesszük a lépéseket, teszünk mintákat, mindent, amit el szakértőt rendelünk ki, sőt, mi több, hogy már volt arra is példa, amikor tudtuk bizonyítani az ok-okozati összefüggést, akkor gyakorlatilag így már a vagyonelleni bűncselekményeknél már felhasználtuk a kábítószer megszerzése érdekében elkötött vagyonelleni bűncselekményre vonatkozó külön szabályokat, és így már egy kicsit azért, hogy mondjam, jobban is, meg súlyosabban is minősülhetnek egyes cselekmények, így elérjük azt, hogy az elkötőt sikerül hosszabb távra kivonni a forgalomba.
1: És még egy témát ne felejtsünk el, mert hogy ez örök sláger, legalábbis már évek óta sláger. Hogyan vásárolunk mostanában online? Most mintha egy kicsit csöndesebb lenne ez a téma, vagy lehet csak én nem figyeltem.
0: Sajnos nem csöndesebb.
1: Csodában.

0: volna, ha azt mondanám, hogy igen, csendesen. Most bizonyos típusai ennek a bűncselekménynek visszaszorultak, tehát a szerencsésebbik része az, hogy azok a nagy, sok millió forintos értékben történt csalások, azok most visszaszorultak. Hát nem jönnek most úgy, hogy 8, 10, 20, 30 vagy 40 millió forintot sikerült az elkerténynek ellopni, eltulajdonítani. Viszont nagyon sok olyan van, aki postán rendel különböző, vagy interneten rendel különböző terméket, posta kiszállítja, nem azt kapja, amit ő rendelt, hanem valami más termék van benne. És ilyenkor a posta javasolja, hogy hát akkor menjen be a rendőrség, hogy ilyen följelentés. Azért azt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy önmagában az a tény, hogy nem azt az árut kapta meg, amit ő rendelt. Ez lehet logisztikai probléma is az áruház részéről, akik ezt a postás küldeményt küldték, de lehet valóban tényleg bűncselekmény is. Ilyenkor nekünk vizsgálni kell azt, hogy ennek milyen előzményei vannak, és ezekre a cselekményekre nagyon jellemző, hogy az érték, az elkötés érték, az csekély. Hát az 5000 forintos szabálysértési értékhatár meg sem haladják. Ilyenkor nekünk azt kell vizsgálni, hogy felmerül-e üzletszerűség, tehát több ilyen elkötő volt-e, ha nem, akkor ez marad szabálysértés, és azt a tényt is vizsgálni, hogy egyáltalán történt-e bűnös cselekmény benne, mert lehet, hogy csak egy olyan logisztikai gond van, hogy elkeverték a küldeményt, ezt először a céggel kéne, vagy azzal az internetes portállal, vagy áruházzal kéne tisztázni, nem pedig egyből a rendőrségre följelentést.
1: Vagy adott esetben csomagküldő szolgálattal, mert sajnos előfordul, ahol dolgoznak mondjuk bárhol előfordul a hiba. De itt most kihasználom, hogy én is tudok egy tanácsot élni a kedves hallgatóknak, mert sajnos nem, hála jó Istennek, nem nálam és a szűk családomban, de a környezetemben tapasztaltam, és ketten is belefutottak. Facebookon meglátjuk, hogy Margitka néni bezárja a boltját és kiárusítja a kiskezével készített ékszereit, nem tudom, kézi munkáit. Az egy picit lehet, hogy érdemesebb megnézni jobban, hogy hova vezetnek ezek a weboldalak.
0: Mert feltétlenül, és nyugodtan lehet ilyenkor utána nézni, és az a baj, hogy az állampolgárok általában már csak akkor néznek utána, amikor már kifizették a terméket, és úgy érzik, hogy becsapták őket, előtte nem. Tehát előtte kéne, hogy Marika nének tényleg milyen bejegyzései voltak, vagy egyáltalán, hogy is működik ez. Nagyon sokkal lehet látni, hogy két kisöprés van, és fú, és igen, csak most. Aztán utána kiderül, hogy ilyen készletkisöprése volt ennek a cégnek, ennek az embernek már az elmúlt években nem is.
1: Igen, és Marika néni lehet, hogy éppen Kínában tevékenykedik az e-mail cím és a postázás hát,
0: vagy
1: szállítás
0: vagy
1: címe.
0: Nigériában, vagy Nigériában,
1: így van. Igen.
0: Az afrikai csalók nagyon szeretnek minden ilyen információt így megosztani, és ők azok, akik például a romantikus csalásokat is előzőtten követik el,
1: klasszikus,
0: amiről szintén beszéltünk. Tehát mindenkitől azt kérem, hogy mielőtt bármit megrendel, nagyon-nagyon nézzenek utána, és ellenőrizzék, és legyenek bizalmatlanok. Bizalmatlannak kell lenni, nem szabad mindent elhitni, ami az internet mutat. És
1: Google a barátunk egy pillanat alatt.
0: Így van. Így van, Google-ön nagyon sok mindent lehet utánézni, és most a Google fejlesztése alapján a jövőben már a mesterséges intelligencia is fog autósan szerepbe jelentkezni, és a nagyon jó mesterséges intelligencia, mert megszűri a különböző ilyen hírportálokat, ezt is föl lehet használni nyugodtan.
1: Szóval csupa jó tanács, csupa hasznos tanács, mert csak meg kellene fogadnunk őket is, tartani mindenhez magunkat.
0: Én nagyon bízom benne a múlt héten, hogy mondom, milyen gyorsan elmondtuk, hogy vigyázzanak az emberek, mert tényleg unokázott csalók itt vannak, hát lehet, már volt bejelentés is, már tudtuk, hogy dolgoznak, már tudtuk, hogy mivel dolgoznak, milyen legendával, és ezt gyorsan elmondtuk a rádió, és ennek ellenére mégis megtörtént ez a bűncselekmény, ezt sajnálom.
1: Én is. Tényleg szívből sajnálom ilyenkor, ha kárvallottakat, de nem, hát sajnos, ez úgy tűnik, ez a tanuló pénz. Csak egy kicsit sok. Én köszönöm szépen az infókat, remélem, hogy rövidebb leszel. Mármint, hogy nagyon szívesen beszélgetek veled, de ugye jövő héten, hát ha rövidebb lesz azért a beszámoló, mert az azt jelenti, hogy jobban
0: működünk. Bízunk benne, és talán több pozitív dolog lesz, amit el tudunk mondani.
1: Úgy lesz, köszönöm szépen, nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünk lehetett.
0: Köszönöm, szervusz, viszont hallásra.
2: Információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra könyvklubba, Ceglédi Városi Könyvtárban beszélgetés kedvenc könyveinkről. Szeretettel várják a régi és új tagokat egy vidám tartalmas beszélgetésre. Június 2-án kedden 16 óra 30 percre. Most téma Colin McCullough, Te is madarak című könyve lesz majd könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Befejező részéhez érkezik Somos Gyula képzőművész előadás sorozata Hablányok és Habúrfik Sellők vagy Szirének. A hatodik rész címe a tengeri lovagoktól, szerzetesektől és ördögöktől a romantika hableányáig. Időpont pedig június 3-a szerda, 17 óra. Közreműködik Obrácz Nagy Ágnes. Az előadás helyszíne a Ceglédi Városi Könyvtár lesz most is. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Vazareli és a Színes Város vetített képes előadásra várják a Városi Könyvtárba az érdeklődőket június 5-én pénteken 17 órára előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra Pöttyös Gyermeknap és Sportsziget május 31-én vasárnap újra csak a Vörösmarty téren várják valóban nagyon-nagyon színes programok a kicsiket és még kisebbeket, és persze a nagyobbakat is. 10 órakor kezdődnek a programok a Rölövé TSM Mini és Junior klubjával, de aztán Veronaki koncert, Dalma Dance Club eset táncosai, Langaléta Garabonciások, Mesélő Bőrönd, Goldigeri koncert, Sportsziget, Pöttyország uralkodójának koronázási ceremóniája, és ez még csak a színpad rész programja, de lesz Magyarország ifjúsági fővárosa, Ifisziget, tudatos szülők sátra, különleges járművek, foglalkoztatók, és számtalan nagyon-nagyon érdekes, szórakoztató, kedves program kicsiknek és nagyoknak, tehát a Pöttyös Gyermeknapon és Sportszigeten május 31-én vasárnap a Vörösmarty téren. A 97. ünnepi könyvhét keretében és a mozgás éjszakájához kapcsolódóan a Szoboszlai Sztori könyvbemutató várja önöket június 12-én pénteken 17 órától a Gál József sportcsarnokban. Vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok öttusázó, a könyv szerzője, moderátor Jankovics István. Regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény regisztrálni a Ceglédi Városi Könyvtár e-mail címén a központi kukac.könyvtárcegled.hu címen lehet. Újra Jógázom Fesztivál, ezúttal a Vörösmarty téren június 7-én. Számtalanféle jóga várja mindazokat, akik már régebb óta szerelmesei, és akik most ismerkednek ezzel a csodálatos sporttal, életmóddal. Lesz relaxáció is, hangfürdő, várja önöket spirituális segítő, spirituális tanácsadó, life coach, előadó műhely, és persze mentes vegán étel különlegességek is, na meg zenevarázs. Tehát június 7-én a Vörösmarty téren újra jógázom.

0: Jóha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Fenszegi gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A Cegvédi Városi Könyvtár a fiatal alkotók műhelyével együttműködve alkotói pályázatot hirdett Csukás István születésének 90. évfordulója alkalmából. Olyan rajzot vagy bármilyen egyéb technikával készült alkotást várnak, melyben Csukás István egyik művét vagy mesehősét dolgozza fel az alkotó. A technika szabadon választható, a beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli. A fődíj részvétel a Fiatal Alkotók Műhelye által szervezett művészeti kurzuson. Gyerekeknek, szólalsó és felső tagozatosok számára hirdetik meg ezt az alkotói pályázatot. További információ kérhető a Cegvédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt, illetve a gyermek@könyvtarcegved.hu e-mail címen is. Meghosszabbították a leadási határidőt, június 6-áig várják a kis alkotók alkotásait.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul egy újabb óra Mark Amberrel. Ez lesz a Belong Together itt a 92-ten. You and me belong together.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglin Rádióban.
5: Pénteken is sok napsütés lesz. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ratifikálta az Európai Unió 90 milliárd eurós kölcsönére vonatkozó megállapodást az ukrán parlament. A hitelből 60 milliárd eurót Ukrajna hadiparának erősítésére, a fennmaradó 30 milliárdot pedig a költségvetés támogatására fordítják. Kijev a tervek szerint csak abban az esetben fizeti majd vissza az összeget, ha Oroszország teljesíti a háborús jóvátételt. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. Vegyi anyagot, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a hajdubihari kormányhivatalt, későbbre ígértek tájékoztatást. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A kormány biztosítja a szombati BL döntő szervezésében résztvevő alvállalkozók kifizetését. Az esemény megrendezése nincs veszélyben. Olvasható a kormány közösségi oldalán. A folyamatokat a miniszterelnökség és a belügyminisztérium figyelemmel kíséri és koordinálja. Építési termékeket vizsgál a fogyasztóvédelmi hatóság. Ellenőrzésekre lehet számítani a szaküzletekben, a barkácsáruházakban, a tűzéptelepeken, valamint a gyártóknál és forgalmazóknál is. A termékjelöléseket és magyar nyelvű tájékoztatókat vizsgálják. A szárazság és a csapadék hiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
4: Az időjárásról.
5: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, és jön hamarosan egy jó nagy beszélgetés. Szabó Kristóf kollégám készítette. Vendége pedig nem volt más, mint Erős Károly, kétszeres magyar válogatott labdarúgó, cegvédi születésű válogatott labdarúgó. Vele beszélgetett, tehát nagyon sok mindenről, Kristóf, hogy miről? Hamarosan meghallhatják.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Három kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. Ami

0: Tehát az ígért beszélgetés egy különleges vendéget köszöntetett a stúdióban. Szabó Kristóf a következő sok percben lesz szó. Nagyon sok mindenről, nem csak a Bajnokok Ligájáról. És ez már-már podcast jellegű beszélgetés, szóval popcorn, kóla, bármi, ami szükséges hozzá. Ez most egy jó nagy lélegzetvételű beszélgetés ez, de így kell megéri végighallgatni, hiszen a vendég Erős Károly.
1: FM 92.5 Rádió. Üdvözlöm az FM 92.5 hallgatóit, Szabó Kristófot hallják, a stúdióban pedig egy különleges vendéget fogadhatok, Erős Károlyt, a magyar Gennaro Gattuzót, a rendtenhetetlen. Szia, Karacsi!
2: Sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatót!
1: Nagyon sok klubban megfordultál már pályafutásod során, de azért általánosságban mindenki Lilafehérben meg a Megyeri útról ismert téged. Mesélj egy kicsit a karrieredről, hogy indult el az egész, mert ugye gyakorlatilag a Vasastól kezdve a Honvédon át MTK-n nagyon sok helyen megfordultál.
2: Igen, azt azért ugye megjegyezném, hogy a Cegléden voltam a katona, akkor még Honvéd Bemese néven volt 1991-ben, tehát az volt az úgymond az első ilyen NB1-es vagy NB-s klubom. Igazából ugye az, hogy én nem mentem végig azon az utánpótlás szamárlétrán, amin azért végig kellett volna menni, ugye csak kis klubokba játszottam, és inkább csak a futballnak a szeretete, amit megtanítottak nekem, meg belénk vertek. Úgyhogy hát ez úgy indult, hogy ugye mikor leszereltem innen a Ceglédi Bemeséből, akkor elkerültem egy fél évre Dabasra, ott Bot Józsibá volt az edzőm, az már egy jó ajánló levél volt, mert a Józsibá nagyon sokat látott bennem, és a következő évben átkerültem Monorra, ott pedig Dr. Gencvei Ferenc lett az edző, aki a következő évben a Vasasnak lett a vezető edzője, és elvitt magával. Tehát ez így indult, hogy semmilyen ismerettség, meg kapcsolat, tehát játszottam egy évet nála Monoron, jól játszottam, akkor voltam 21 éves, és akkor mondta, hogy jössz a Vasasba.
1: És akkor a Vasas NB1-es volt?
2: Akkor a Vasas, persze. NB1-es volt, így kerültem be az NB1-es körforgásba, és hát ugye azért az egy nagyon nehéz helyzet volt, mert azért az alapiskola hiányzott, viszont egy dolgot, amiben nagyon-nagyon extra voltam már akkor is, hogy 90 percen át lehetett zakatolni. Úgyhogy ez egy jó indulás volt, aztán értelemszerűen az évek alatt azért szépen az ember fejlődött, és hát azért onnantól kezdve felfelé ívelt a történet, bár megjegyezném, hogy 2,5 éves NB1-es Vasas játékos után ugye visszakerültem NB2-be. És akkor ott mindenki mondta nekem, hogy ez nagyon nem jó, mert kiesse a körforgásból, és akkor tehát nem fogsz tudni visszajutni. És közben nekem pedig az másfél évet játszottam a BKV-ba, NB2-be, és az, hogy 42 meccsen 21 gólt rúgtam már, az is egy jó ajánló levél volt középpályásból. A másik pedig az, hogy onnantól kezdve igazából a fél NB1 keresett, és így tudtam visszakerülni, és nem a Vasasba, hanem a BVSC-be, Dr. Mezei György, nyugodjon békébe, ugye válogatott szövetségi kapitánya, ő személyesen eljött a BKV-be, és azt mondta, hogy gyere a BVSC-be, és egy éven belül válogatott leszel. És akkor én ezt választottam, és így is lett, és Gyuribának is nagyon sokat köszönhetek, és azt még külön megjegyezném, hogy Dr. Gencvei Ferencnek is, plusz még rengeteg olyan nevet felsorolhatnák, akitől mindenkitől tanultam, vagy kaptam valamit. És megint csak az a következő, a BVSC az egy olyan fokozat volt, ami illett a pályafutásomba 2 év, és akkor már onnantól kezdve igazából a nagy csapatok, ha most mondhatok mi így, az Újpest, vagy az MTK, vagy ugyanúgy a Vasas is, tehát olyan ajánlataim lettek, ami már a magyar labdarúgásnak értelemszerűen ezért a csúcsa. És hát ugye így kerültem még mindig nem az Újpestre, hanem az MTK-ba, és hát ott is lettem magyar bajnok, mert azért 18 évet lejátszottam, és egy magyar bajnoki cím van, tehát azért az arra nagyon büszke az ember, és utána kerültem az Újpestre, volt persze egy kis kitérő, a Honvéd, Siófok, de ezek mind azért voltak, meg amit te mondtál, hogy mennyi klubnál voltam, hogy igazából, tehát én nem szerettem volna ennyi klubnál lenni, az élet így hozta, aztán a maiaknál meg még hatványozottabban, hogy nagyon kevés a klubhű játékos, és hát azért arra büszke vagyok, hogy a legtöbb időt Újpesten töltöttem, illetve a legszebb éveket is, és hát onnan lettem igazából teljesen lila vérű, és hát most már ugye 16 éve vagyok az utánpótlásban is. Hát röviden, tövéden ennyi, és hát értelemszerűen a pályafutásnak a csúcsa az, hogy a címeres mezt felhúzni, és ugye én arra nagyon büszke vagyok, és hát hogy nem a tucat játékosok közt lettem, akik beraktak 5 percre, hogy legyen odaírva a nevem elé, hogy válogatott, hanem én 2 mérkőzést, a Lengyelország, illetve a Jordánia elleni mérkőzéseket, bár felkészülési mérkőzések voltak, mind a 2-t végigjátszottam, plusz 3 Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen játszottam, a legjobb érmény, bár nem léptem pályára, de a Portugál-Magyaron a Benfica fény stadionjába, teltház előtt Luis Figoékat élőben látni, játszani test közelből, az én azt gondolom, hogy az egy nagyon jó élmény volt, és hát a csúcspont pedig az, hogy felhúzhattam a címeres mezt.
1: És milyen gondolatok keringtek a fejedben, amikor megkaptad a behívót, vagy akkor is így működött, vagy akkor személyesen gondolom tájékoztatott az akkori vezetőedző? Most javíts ki, hogyha sőt, ki is kell javítanod, ki volt akkor a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitány, csak egy ilyen kis...
2: Nyugodjon békében, a Bicskei Bertalan volt, és az első részére válaszolva a kérdésednek, az telefonon jött. Tehát a válogatottból hívott egy a technikai vezető,

0: bármilyen szerepet kapni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Azért valahol sikerült. Most értelemszerűen ebből még lehetett volna több, vagy mi lehetett, hogy lehetett volna még, ez már történelem. Én azt gondolom, hogy a bemutatkozás az megtörtént, jó is sikerült, jó játszottam, jó jegyet kaptam, tehát ez valahol most értelemszerűen az már, hogy nem tudtam ezáltal kikerülni külföldre, vagy ennek a hozadéka, vagy akkor már 29 éves voltam, amikor ez megadatott, ez lehet, hogy ez is közrejátszhatott, de maga az, hogy az az élmény, amit azért csak az a csúcsa a pályafutásnak, ha egy címeres, mert azért az országban a 11 legjobban lenni, én azt gondolom, hogy az még ha felkészülési meccsen is, az egy nagyon-nagyon extra dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így egy nagyon-nagyon szép és kerek pályafutás lett.
1: Sőt, hát azért, ha jól tudom, bár eltérő információkat is láttam, 402
0: ezt
1: NBA-1-es mérkőzés.
0: Tudod, ez nagyon
1: érdekes, van amúgy a Transfermarkt, én 377-et olvasom, de én úgy emlékeztem, hogy valami magasabb szám, úgyhogy megnéztem a másik oldalon, úgyhogy nyilván azért egy legenda vagy, azért ezt mondhatjuk az NBA-1-ben, Újpesten is, azért az Erős Károly, én amikor Újpest meccsen vagyok, egyébként szerintem még a te áldásod volt, én Újpest szurkoló lettem, mert kedves nézőknek el kell árulnom, hogy azért mi egy régről ismerjük egymást, egy városban éltünk sokáig, én már nem ott élek, szóval a Karcsi egyébként nem csak kiváló labdarúgó, egyébként a legjobb nyári táborok szervezője is, de viccet félretéve, legendás státusz azért, ami körül leng téged, nem csak a rengeteg mérkőzés, hanem a játékstílusod. Emlékszem még talán az utolsó éveid egyikében a Reacban láttalak focizni, és történt valami vétlen könyökölés, vagy összefejelés, és össze kellett kötni a fejed, vagy az orrodat be kellett tenni, az szerintem teljesen jól leírja a te mentalitásodat. Te hogy definiálod magad egyébként, mint játékos? Hogy definiáltad magad?
0: Hát figyelj, ez az, amit te mondasz, hogy ez a harcos, és ugye ez tök érdekes, mert ugye ezt már később derült ki, hogy ez a személyiség típus, ez a kolerikus személyiség típusomban vagyok, és hát ez az ugye arra tudni kell, hogy az nem tud veszíteni. Tehát, hogy ez ugye, hogy ez hogy ivódott belénk, az ugye tök érdekes, hogy ugye még anno a Grundokon, meg tehát olyan helyeken fociztunk, és hát hogy mindig csak nyerni, meg bárhol elmentünk, bárhova, tehát nekem ez valahogy mindig, hogy minden áron győzni, és hát ez segített, és hát értelemszerűen azért ez egy jó karakterem is volt, hál' Istennek, hogy mondjam, ez amit kerestek, hogy ez a vezér típus, és ugye az, hogy én azért egy vízhordó játékos voltam, tehát hogy nem az a látványos játék, de ugye azért említetted, hogy sok klubnál voltam, ezt mindenhol megbecsülték, és azért a Vasason kívül én minden egyes NB1-es csapatomnál csapatkapitány is voltam. Tehát talán egy picit itt a mai labdarúgásban hiányoznak már ezek az ilyen karakterek, akik ezek a vezértípusok, és akik tudnak az öltözőbe is vezérek lenni úgy, hogy nem biztos, hogy mindig, sőt, hogy nem a játékuk mindig a legjobb, meg látványos, viszont nagyon-nagyon hasznos. Én ezt egy picit hiányolom. Úgyhogy ezek a személyiség típusok jellemeztek, illetve ez a játék stílus, és ugye sokszor rengeteg olyan játékos volt akár középpályán is, akik jó nevek, és valahol mindig én játszottam, mert tudták, hogy a csapatba kell egy ilyen karakter. És hát ugye ezek a különböző ilyen-olyan sérülések, tehát rengeteg olyan dolog volt, fejsérülés, orrsérülés, még volt nagyon komoly lágyéksérülés is, amivel új törés, tehát ezekkel is én mindig végigjátszottam a meccset, tehát sokszor mindig mondták, hogy hát le kell jönni, mert ez már nem lehet, tehát nem kell lejönni, úgyhogy én nem nagyon hagytam ki így mérkőzést, sőt, nem hagytam ki mérkőzést sérülés miatt, értelemszerűen ez genetika is, de az biztos, hogy ezek a kisebb, nagyobb sérülések, persze utána varni kellett, meg anyám tyúkja, tehát sok minden volt, de nem hagytam ki mérkőzést.
1: Érdekes, hogy említetted, hogy az öltözőn belül is, akkor te egy ilyen központi figura voltál az öltözőben, például már Újpesten, ahol abban az időben az Újpest azért egy top klubnak számított. A fiatalokkal is

0: Inkább az a kérdésem, hogy hogy tudtad őket menedzselni, úgymond a pályán vagy az öltözőben, te azért egy ilyen támaszpont voltál, mindenki oda tudott jönni hozzád, vagy inkább egy olyan szintű vezéregyéniség, aki lerohanta az egész csapatot és mindenkit feltüzelt.
1: Igen, figyelj, ezt jól látod. Amúgy volt, amikor igen, lerohantam, volt, amikor simogattam, tehát én azt gondolom, hogy tudtam kezelni a helyzetet. Most természetesen a fiatalokat is szigorra fogtuk. Ugye azért nem csak én voltam, tehát volt Kovács Zoli, Tamási Zoli, tehát olyan idősebb, rutinos játékosok, akik ugyanúgy vezérek voltak, tehát ott azért ugye az is jellemző volt abban az időben, hogy ott azért több vezér volt. Tehát ma meg már inkább ilyen együttes csapatszinten vannak, mint sem akkor külön egyéniségek, és ugye a legfontosabb azért az volt, hogy a teljesítményünkkel, hogy az edzés munkánkkal azért példát mutattunk. Tehát mi odálltunk az élre az edzésen, és ott is mutattuk, hogy erre kell menni, és ez értelemszerűen ez a fiataloknak egy olyan, hogy mondjam, motivációt is jelentett, meg látta, hogy az öreg azért az húzza az igát, és akkor ezáltal elfogadták a mi személyiségünket, plusz ugye azért azt látták, hogy mi segíteni akarunk nekik. Tehát az, hogy egy fiatal játékos értelemszerűen nincs kész, az egy dolog, de minden nap én arra ösztönöztem őket, hogy akarjanak többek lenni. És hogyha nem, akkor szóltam. Először szépen, aztán volt, amikor durván kellett szólni. Tehát azért ugye itt, amikor már pénzre megy a történet, siker, karrier, egzisztencia, hírnév, meg stb. Sorolhatnám, akkor már ott nem kisasszonyok vannak. És amúgy tök érdekes, mert most, amikor beszélgetünk, meg ugye rengeteg év eltelt, tehát akármelyik ilyen fiatal játékos, aki már ugyanúgy nem fiatal, az például most van az Újpestnél is több edző kollégám, olyan, aki Vermes Krisztián, akivel együtt anno ő pont ebbe a fiatal generációba volt. Ő elmondja, hogy hú, Karcsi, mennyire kellett az, hogy amikor odaszólták keményen, meg amikor úgy vezéreltél bennünket, tehát hál' Istennek, mert azért az ember így utólag gondolkozott néha azért, hogy ez sok volt, tehát hogy a visszajelzések az mind-mind pozitívuma, és ez számunkra még egy olyan megerősítés, hogy akkor csak ezt a vezértípust jól alkalmaztuk.
0: Abszolút profi mentalitásod volt akkor ezek szerint. Ez a fajta mentalitás, ez a fajta munkamorál gondolom nagyon pozitívan hatott a későbbi játékos pályafutásod utáni karriered során. Ugye te már, ahogy említetted, 16 éve az Újpest kötelékében vagy edző, utánpótlás edző. Ez az egész hozzáállás, ez mostanában gondolom a edzői karrieredben is megnyilvánul. Milyen feladatokat látsz te el az Újpestnél?
1: Hát figyelj, itt ez a visszatérve még arra, tehát hogy engem mindig ez vezérel, tehát hogy az életben is teljesen mindegy, mit csinálok, alázatosan, szorgalmasan megcsinálni mindent úgy, hogy az jó legyen, tehát nem, én nem szerettem ezt az, hogy most csinálunk valamit, de nem úgy csináljuk, tehát minden maxon. Ez hál' Istennek azóta is az életbe is kísér, mert mellette ugye kertépítéssel is foglalkozom, nem vállalkozás szinten, de

0: Úgyhogy igazából ez vezérelt minden egyes alkalommal, bárhol is legyek. Ugye ez ugyanúgy most az utánpótlás edzőségbe is, ahol most már ugye 16 év ott vagyok az Újpestnél, és ugyanazt a szemléletet képviselem, mint játékosként. Alázatosan le kell rakni a bólyát, ki kell rakni a pályát, tehát minden, ami ezt az edzőségi szakmát megkívánja, ezt ugyanúgy maxon csinálom. Én azt gondolom, hogy ha tehát ez csak így lehet. Tehát ha valaki, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy ez nekem nem munka. Tehát, hogyha ezt munkának fognám fel, akkor szerintem nem tudnád így elvégezni. Tehát ez értelemszerűen ez a labdarúgásban vagyok 80, megnéztem pont, 87-ben lettem először, 80-ban volt az első igazolásom, Albert Irsán. Tehát, hogy azért nagyon régen benne vagyok ebbe a labdarúgásba, és a mai napig is úgy csinálom, hogy mindent alázatosan, és ezeket a gyerekeknek próbálja az ember átadni azt, amit már megtapasztalt, amit átélt, hogy lehet eljutni, mert ugye ezeknek a mai gyerekeknek is mindegyiknek van egy álma. Tehát ő mindegyik szeretne labdarúgó lenni, élsportoló, de ugye azt tudjuk, hogy az milyen nehézségekkel és mennyi kihívással, mennyi buktatóval jár.
1: Akár lemondással.
0: Akár lemondással, tehát én próbálom minden ilyen szegmensre felkészíteni őket, hogy valami lehessen belőlük, és hogy mennyire rögös az az út, hogy te valamilyen szintre el tudjál jutni, de én mindig azt mondom nekik, hogy a legfontosabb az, hogy szeresd azt, amit csinálsz. Hogy ebből mi lesz, hogy majd ebből tudsz pénzt keresni, vagy csak az egészséged lesz, vagy csak ebben jól érzed magad. Én szerintem akkor már győztes vagy, tehát nem lehet mindenki Ronaldo, meg top szinten játszani, de az, hogy ezt te élvezd, és azért azt el lehet mondani, hogy, tehát, hogy a labdarúgás az egy olyan örömöt tud okozni, a játék, akkor elfelejted minden nyűgött bajodat, ami az életben van, arra az egy-két órára, én szerintem már akkor győztesek vagyunk, úgyhogy erre próbálom fölhívni a figyelmüket, hogy mert azért ezek a gyerekek rengeteg impulzus éri a mai világba őket, én szerintem a labdarúgásban lévő lét az egy jó hely. Úgyhogy ezt próbálom belőle erősíteni, hogy az a közeg azért az egy jó közeg.
1: Igen, ez egy annyira hosszú és szentimentális kinyilatkoztatás.
0: Röviden összefoglaltam.
1: Igen, és röviden említettél nekem egy speciális foglalkozást, amit te csinálsz az ifistáknál, ez a külön védekezésre való felkészítés. Ugye gondolom nálad jobban kevesebben ismerik a védekezés, ilyen védekező középpályás, romboló középpályásként, azért neked sokszor az volt a feladatod, hogy levegyél egy-két embert a pályáról, vagy így, vagy úgy. Egyébként gondolom rengeteget át tudsz adni nekik ebből a tudásból. Hogy néz ki ez például, hogy ennyire a védekezés fókusz, ez külön edzésen belül, vagy ez egy külön edzés, amikor hozzád mennek erre a foglalkozásra a fiatalok?
0: Hát figyelj, ez egy picit kifejteném ezt is rövidebben. Tehát ugye ez az egyéni védekezés, ez onnan jött, hogy ugye azért én azt gondolom, hogy ugye azért az utánpótlásban is sokszor csapatba gondolkozunk, tehát én szerintem az egyéni játékos fejlesztésnél ez egy alapszegmens. És ugye láttuk, hogy mennyire, hogy mondjam, azért a védekező részébe, tehát hogy nagyon-nagyon fejleszteni kell a gyerekeket, és erre én ezelőtt 8 évvel elkezdtünk egy programot kiírni, tehát hogy egy nagyon komoly anyagot, szakmai anyagot összerakni videókkal, elvekkel, tehát én erre nagyon büszke vagyok, hogy én szerintem azért ez egy nagyon ritka, hogy ennyire minden szegmensbe kibontva van egy nagyon komoly anyag rá, egy szakmai anyag. És ezáltal ugye az Újpest vezetése is, ugye a szakmai rész is, rájöttünk arra, hogy akkor ezt külön kell alkalmazni, és akkor elkezdtük ezeket, amit te mondtál, hogy csoportokba, edzéseken belül, plusz még ilyen 5-6 fős csoportokba jönnek, és akkor súlykolva van ez az egyéni védekezésnek a technikájától kezdve, tehát nagyon, nagyon profin, én azt gondolom, fölépítettük úgy, hogy a gyerek megtanulja azt, hogy ezeknek a védekezési technikájától kezdve, és utána jelenjen meg a kaput. Tehát magyarán azt szeretném mondani, hogy addig, amíg ezeket nem tudja, addig nem szoktuk betenni a kaput, hogy védje, és az nagyon jó tapasztalási folyamat, hogy egy 16-17 éves gyerek már olyan szinten jól

0: tud egyénileg védekezni, hogy én azt gondolom, hogy felnőtt szinten meg fog járni ezáltal a helyét, és játszani fog, mert ugye itt az a kulcs, hogyha ezeket nem tudja, ott felnőtt szinten már az edző nem fogja megtanítani, ott nem fogja betenni a csapatba. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos és jó dolog, és tök érdekes, hogy például, mert ugye kiskorosztályba is azért elkezdtük az alapokat, és hogy ott annyira megvan még bennünk az, hogy mennek előre, és darálnak, és megy az ellen, mászik. Aztán tök érdekes, hogy egy ilyen 14 éves kortól ott van egy picit törés, amikor ott nagyon-nagyon sok a hiányosság jelenik meg, nem azért, mert nem tudja, hanem ott nem tudom még, hogy rengeteg más impulzus éri, de hogy ott már sokkal nehezebb őket fejleszteni, addig viszont tényleg le a kalappal, és öröm, hogy ezek a kisgyerekek hogy darálnak. Úgyhogy én szerintem ez most már értelemszerűen ez a második éve, hogy most csak ezzel foglalkozok, most már egy picit ez már úgy szemmel látható is, és akkor én azt gondolom, hogy egy-két éven belül már a felnőtt csapatba is be fog mutatkozni olyan Újpest utánpótlásból kijött gyermek, aki az én kezem alatt is volt, és ebbe az egyéni védekezés részébe nagyon-nagyon erős lesz.
1: Sőt, tehát a mostani modern futballban már elengedhetetlen, tehát olyan játékosok koptak ki, akiknek már a modern futball nem volt kompatibilis a játék stílusával. Most már, hogyha nem védekezel 11 játékossal labda nélkül, akkor gyakorlatilag, sőt, a támadás első fázisa a letámadás, tehát labda nélküli védekezés is nagyon fontos. Tehát egyértelmű, hogy ez mondjuk még egy pár tíz évvel ezelőtt azért még láthattuk lézengni, még akár Messit vagy Ronaldo, tehát nekik például ezért sem ment már annyira a vége felé, szóval ez tényleg nagyon fontos. Hogy látod az Újpest jövőjét? Ugye mondhatod, hogy be fognak mutatkozni, azért te, mint utánpótlásban dolgozó edző, azért komolyan látod a magyar utánpótlást is úgy nagy általánosságban. Milyen jövője van szerinted a magyar utánpótlásnak, és hosszú távon például az Újpest alapozhat-e az utánpótlás játékosaira?
0: Hát figyelj, én azt gondolom, hogy természetesen igen, és nekem azért az nagy színfájdalmam, ha most így összképen is nem szeretnék másik klubokkal példálózni, vagy bármi negatívat mondani, de hogy azért ugye nagyon-nagyon sok külföldi játékos van, tehát nekem az egy nagyon nagy színfájdalmam, sajnos ugye Újpesten is, hogy rengeteg külsős játékos jön, és azért az utánpótlásban vannak gyerekek, máshol még jobban, mert azért azt megemlíteném, hogy ugye mint Újpest, mi nem kiemelt akadémia vagyunk, hanem tehetségközpont. Ez azt jelenti, hogy, és ez is egy nagyon-nagyon nagy szívfájdalom számunkra Újpest érzelműeknek, hogy tőlünk elhordták az akadémiák a gyerekeket, és rengeteg olyan játékos van, aki NB1-es lett, és bemutatkozott, és itt nevelkedett, csak nem nálunk. Tehát, hogy azért az nekünk egyrésztről jó, hogy látszik, hogy azért nem végzünk rossz munkát, de ezek a gyerekek nem nálunk mutatkoznak be. Úgyhogy én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és szerintem most, hogy így azért látjuk, hogy a pénzügyi helyzetek, hogy a választás után azért, hogy most változni fog, én azt gondolom át fogja érni teljesen a futball térképet ez a helyzet, és nagyon bízom abban, és nem csak az, hogy bízom, mert szerintem ez be fog következni, hogy egyre több magyarnak fognak fiatalnak szerepet adni, mert egyszerűen ugye nem lesz már annyi pénz a fociba, hogy megvegyük azokat a készjátékosokat, és azok megpuszi a címert rá két hónapra, meg fél évre elmennek más csapatokhoz, hanem építkezünk, mert rengeteg jó példa is van, hogy most csak ma mondok egyet, hogy a Győrbe mennyi fiatal van, az MTK-ban mennyi fiatal van, tehát hogy rengeteg olyan pozitív példa van, hogy ők azt a koncepciót válasszák, és akkor rátérve, mert igazából ez csak az én rálátásom, az Újpestre, amire jobban rálátok, én azt gondolom, hogy a Dárdai Pál személyében egy picit változott a stílus, és bedobja bátran a fiatal játékosokat, úgyhogy nekünk most már még jobban az a célunk, hogy följuttassunk játékosokat, csak ugye mivel ez, amit az előbb említett problémák voltak, hogy elvitték a gyerekeket, tehát még mindig kell egy-két év, hogy most már ugye olyan korosztály, mert most már az elmúlt időszakban nem nagyon mentek el gyerekek, mert meg tudtuk őket tartani, én azt mondom, hogy két éven belül már fog bemutatkozni, most is van kettő, de két év múlva egyre több játékos fog bemutatkozni, és én nekem minden nap az hajt az újpesti szerepvállassam, hogy neveljünk, hogy magyar és Újpest kötődésű gyerek játsza, mert ugye ez is egy úgymond mindig megnézem, amikor ide jön egy külföldi játékos, és akkor leírja, meg elmondja, hogy hát ő tudja, melyik klubba jött. De sokszor én ezt nem érzem. Tehát amikor Román Vera Fradi évek óta ötöket kapsz, akkor én szerintem nem tudja, hogy melyik klubnál vannak. És mivel én az utánpótlásra meg látom ezeket a gyerekeket, akik például most kapott egy fiú profi szerződést, 17 éves, 8 éves kora óta ott van. Tudja, mi az az Újpest. És itt de nekem, hogy az, ha be fog mutatkozni, az neked a csillagokat le fogja hozni. Úgyhogy ezért dolgozunk minden nap, hogy egyre több ilyen gyereket eljuttatsa, és zárszó az, hogy rengeteg ügyes gyerek van. A kulcs az, hogy te be akarod-e tenni, mert megadod neki azt a segítséget, hogy szépen beépítgeted, akkor hidd el nekem, hogy találsz magyar játékosokat. Most a zöld bácsik, ugye, hogy ezt a Tóth Alexet találtak, én elmondom neked, hogy ott még van 10 Tóth Alex abban a zöld csapatban. Csak ott nem azok játszottak, hanem ugyanúgy a külföldiek, de én nagyon bízom benne, hogy most változik, és lesz változás, és a mi fiaink fognak játszani.
1: Szerinted hosszú távon fel tudjuk venni majd az Újpest a zöld csapattal a lépést? Mit gondolsz?
0: Igen. Én azt gondolom, a MOL érkezésével elindult egy teljesen más folyamat, építgetik ezt a klubot, tehát azért tudjuk, hogy 10 éven át azért nem az építkezésről szólt. Most én nem szeretek kritizálni meg, mert én mindig csak féltettem ezt a klubot, tehát most is ezt teszem. Most elindult egy más tender, én a Pali érkezésével, akivel csapattársam is volt, tehát tudom, hogy ő is hasonló karakter, jó személyiség, tehát ő biztos, hogy fogja, kihajtja belőlük az eredményt, ha kell, szép szóval, ha kell. De ez egy építkezési folyamat. Én azt látom, hogy most rengeteg dolga van neki, mert nagyon-nagyon szanaszét van minden, de elindultunk valamerre. Tehát én azt mondom neked, hogy még egy-két év kell, bár azért most ugye ott is van baj, bőven, a zöld bácsiknál, úgyhogy én szerintem most lehet, hogy ez felgyorsulhat ez a folyamat, de hát azért nagyon-nagyon várom már, hogy megverjük a zöld bácsikat, mert azért ez a 35 meccs, tehát ez én nekem az olyan szám, hogy el sem tudom mondani, mert azért én pont már egyszer megnéztem, hogy ugye 12 derbim volt, ugye 5 győzelem volt, 4 döntetlen és 3 vereség, tehát abban az időben azért nyertünk itt is, ott is, tehát most, hogy azért nem tudsz, azért ott valami nem kerek, tehát azért ekkora számnál ott azért az már nem véletlen. Tehát de visszatérve az alapkérdésedre, én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás akkor fog még nagyobbat profitálni, vagy lesz még, hogyha az Újpest nem hogy megszorítja, hanem meg is veri a zöldeket, akkor, mert az mindenkinek jó, mert az Újpest elmegy bárhova, ott az megmozgatja az embereket, és nem bántva meg más csapatokat, de Magyarországon Újpest, zöldek, és akkor ha az a kettő csapat a plafonon van, szerintem az minden egyes klubnak jó.
1: Mondjuk szerencsére most már jövőre a Kispest is ott lesz, tehát még egy riválisra több igen, a bajnokságot.
0: Igen, az
1: sőt,
0: is.
1: Sőt, a Vasas értem. Is, de a Kispest.
0: Igen, a Vasas is, Kispest is, ugye mind a kettőben játszottam is, és mind a kettőben. Ugye mondjuk a Vasasban nem, mert akkor nagyon fiatal voltam, de a Honvédnál is voltam csapatkapitány, úgyhogy ezek a nagy és régmúlt tradicionális csapatok kellenek a magyar első osztályba. Tehát nem bántok Kisvárdákat, Mezőkövesdét, Isten lássa lelkemet, de ezek a, tehát egy Honvédnak, hogy ugye az NB1-ba helye, és nem is kérdés, pont.
1: Persze. Szombaton BL döntő, Paris Saint-Germain Arsenal, mondasz nekünk egy tippet?
0: Hát figyelj, egy ilyen egymeccses mérkőzésnél én már azért szorítanék, hogy jó meccs legyen, de félő az, hogy ugye itt annyira az eredmény, hogy itt lehet, hogy nem lesz jó meccs, és hát ráfűzve egy gondolatot, ugye azért, hogy mennyit fejlődött a magyar labdarúgás, hogy egy ilyen eseményt ide tudunk hozni. Én azért azt gondolom, hogy az a, ugye az Orbán Viktor, és amit ő előtte itt a labdarúgással tett, azért az megsüvegendő, mert mindenhol rendbe tették a pályákat. Tehát az a Puskás Aréna az egy, szerintem világszínvonalon is egy extra stadion, és erre egy gondolatot ráfűzök, hogy ugye a régi Puskásban az Újpesten mi 2 bajnoki címet buktunk, és pont azon beszéltük, hogy nézd meg, hát le is bontották, és micsoda gyönyörű stadiont építettek, de én azért azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon mindenhol nagyon szép stadion van, még a, mi, az én szülő, vagyis az én városomban is, ahol lakunk, vagy ahogy te is mondtad, hogy ott éltél, hogy, hogy ott is milyen szépen megcsinálták a létesítményt. Ez nagyon jó, és visszatérve a kérdésedre, én nagyon bízom benne, hogy a PSG fog nyerni, mert ugye megint, hogy milyen stílus, ugye a PSG az, az, az focizni akar, a, az Arsenal az pedig rengeteg meccset hoz le 1-0-ra, védekeznek, kiássák, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy, hogy a foci győze, ha a foci győz, akkor a PSG, ha pedig az, hogy, hogy az, hogy valahogy kiszenvedni, és majd valahogy egy góllal nyerünk, mert azért a topjátékosai vannak az Arsenalnak is, de én szeretném, hogyha a foci győzne.
1: Erős Károly, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és további sikeres edzősködést Újpesten.
0: Köszönöm szépen, és jó egészséget mindenkinek, köszönöm, hogy meghívtál. Minden jót.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Fenszegi gyógyszertárra lesz az ügyeletes patika, a Bajcsy-Zsilinszky tér 3/alszám alatt találják a gyógyszertárat. Az ügyelet 20 órakor indul, és 22 óráig tart.

0: Ennyi volt már a részemről az elmúlt két órában. Egyrészt Becker Bernadettet, másrészt nagy részben Szabó Kristófot is hallották. Köszönöm, ha velünk tartottak. Hamarosan érkezik Vörös Nándi és a Ceglét hangja, aztán holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig holnap este újra érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Pénteken is sok napsütés lesz. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten több autópályán és a repülőtér környékén a szombati bajnokok ligája döntő miatt. A péntektől vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A parlag és a gazégetés szintén nem engedélyezett. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Az időjárásról.
4: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és Önök a Cegléd Rádiót hallgatják az FM 92-tön, benne pedig a Cegléd Hangja című műsort, a műsort, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár Facebookon, facebook.com/cegledradio is üzenhetnek nekünk. Nekem mindegy, melyiket választják, a lényeg, hogy ha van kedvük, akkor válaszoljanak. A kérdésünk pedig egy ismerős kérdés, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Foglalkoztunk már egy alkalommal ezzel, és most itt a második alkalom, akkor rengeteg üzenetünk és nagyon vicces üzeneteink érkeztek, és hát rengeteg üzenet bent maradt. Ezekkel indulunk, de közben jöhetnek az új válaszok, tehát az említett elérhetőségekre. Jöjjön is az elmúlt adásban megmaradt néhány üzenet. Tóth Anita például azt írja nekünk, hogy amikor egyedül van a lakásban és hall valamit a koromsötét padláson vagy alaksorban, akkor mindenképpen lemegy megnézni, hogy mi az. Természetesen én mindig azt mondom egyébként, hogy ha átlagos dolgok történnének egy filmben vagy sorozatban, akkor abból nem csinálnának sorozatot, tehát ilyenkor le kell menni, ez szinte kötelesség, és persze történik valami olyan, ami aztán a cselekményt előre mozdítja. Ildikó üzenete egy kicsit hosszabb, ez e-mailben érkezett. Lemerül telefon, nincs térerő, nem indul az előtte tökéletesen működő autó. A gyerek aszmás, és otthon felejtik a gyógyszert, vagy van egy kedvenc macia, és azért mindenképpen vissza kell menni a zombikkal teli házba, különben Brianka nem tud aludni. Kb. Minden amerikai filmben az apa kosárlabdázás vagy baseballozás közben pajtinak, vagy kisöregnek hívja a gyerekét. Úgy költöznek be egy mucsoröcsöge alsón lévő házba, hogy életükben nem jártak ott, poros, elhagyatott, de mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika. Tehát mire éjjel jönnek a kísértetek, addigra minden patika a házban. Tökéletes meglátások, és tényleg ez szokott történni. Ugye nem csak amerikai filmekre vagy sorozatokra gondolunk, amikkel kapcsolatban lehet írni, de tény, hogy Hollywood az nagyon szeret ilyen kliséket használni, úgyhogy onnan nagyon könnyű ilyen jeleneteket vagy visszatérő fordulatokat keresnünk. Ferenc üzenete is nagyon jó, záró jelenet. A főhőst rakják be a mentőbe, a háttérben leföl rohangál a mentő, rendőr, tűzoltó kombó, közben aggódva követik a hordágyat a mellékszereplők. Lehet a főhős még kér egy cigit és elmond egy poént, a kamera felnéz az égbe, vagy rázumol a háttérben lévő kivilágított metropolisza. Zene, vége főcím. Tökéletes. Nagyon köszönjük, és az ilyen üzeneteket várjuk tehát továbbra is. Jó, nézzünk még egyet az elmúlt, vagy hát az elmúlt adásos alatt érkezett üzenetekből. Nikolett annyit ír, hogy csapdába esnek valahol, és mindig van egy, aki megszólal, hogy ki kell jutnunk innen. Tényleg visszatérő motívum, nagyon szépen köszönjük ezt is, és hogyha önnek is van hasonló, ami idegesíti, tehát olyan filmes klisé, amit eléggé utál, akkor írja le nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. Szerintem tartsanak velünk, hogyha tehetik, néhány zene múlva megyünk tovább.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Persze lehet sorozatbeli klisé is, nekem teljesen mindegy. A lényeg az, hogyha van ilyen és van kedvük, küldjék el a 0635-925-925-re vagy a kimásságkukac@ceglidradio.hu címre. Ez itt a Ceglid hangja, én Vörös Nendi vagyok, és már folytatjuk is Rékával. Nem annyira klisé kategória, de nekem mindig fura, amikor egy 7 éves vagy még kisebb fiúnak mutálós a szinkron hangja. És fordítva is meg szokott történni, amikor egy jóval nagyobb fiúnak van nagyon kisgyerek hangja, de egyébként ez akár meg is történhet, de tényleg igazából azt hiszem, hogy a készítők ilyenkor az eredeti színész hangjához próbálnak hasonlót találni, de lehet, hogy logikusabb lenne már egy kicsit mélyebb vagy még magasabb hangot keresni ilyenkor, de igen, ez néha félre szokott menni. Egyébként a szinkron is ilyen, ami elidegenítheti az embereket egy kicsit a kedvelt sorozattól, vagy színésztől, vagy filmtől esetleg. Zsuzsa azt írja, az utolsó pillanatban variálnak a repjegyekkel, vagy nem szállnak fel, vagy áttetetik, minden jegy elkelt, csak első osztály van. Amikor vizes lesz valaki, de egy perc múlva már száraz, most jött a fodrásztól, és a smink is szuper. Persze ezt írták már sokan, de sminkben is ébrednek szupi hajjal. A haja a főszereplő nőnek mindig frissen mosott és vasalt, akkor is, ha amúgy egy benszülött, akkor is, ha a történet a középkorba játszódik. Ha át kell kelni egy akármilyen sekély parton, akár télvíz idején, ezek folyton belegázolnak cipővel, a nadrágok szára térdig benne ázik, eszébe se jut soha senkinek, hogy inkább levegye a cipőt, felhajtsa a nadrágot, de még ha bele is megy, azt úgy teszi, hogy mintha mindennapos dolog lenne az érzés, hogy cipővel, ruhában gázolnak a jeges patakokban, szemrebbenés nélkül teszik. Ami még dühít, hogy haldoklás közben senki se retteg, csak úgy

0: Amikor történik valami érdekes, izgalmas, majd a szereplő hirtelen felriad, mert csak álmodta az egészet. Igen, ez rendszeresen visszatérő jelenet, hogy bele rángatnak minket egy új szálba, vagy próbálnak, és akkor kiderül, hogy csak álom volt. Jogos, teljesen jogos. Zoltán azt írja, a falon megforduló kereszt, és a kérdés, hogy kinek dolgozik. A harmadik pedig a divatba jött mondat az akciófilmekre, hogy olyan, mint a John Wick. Nem. A John Wick olyan, mint az átlag koreai akciófilmek, csak az átlag filmnézők azokat nem igazán ismerik. Igen, hát nagyon sok olyan adaptáció van, amit most már Indiából, Koreából, tehát Ázsia felől hoznak, ami kicsit más, ami kicsit eltér a mi átlagos értékrendünktől, ezért nagyon nagy meglepetéseket tudnak okozni az ilyen filmekben. Hamarosan folytatjuk, hogyha van önnek is olyan filmes kliséje, amit nagyon utál, küldje el nekünk.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

06 35 92 5 92 5-ös az SMS számunk, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Ezek a Ceglid hangja elérhetőségei, a kérdése pedig, hogy milyen filmes klisé, amit a legjobban utál. Második alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de lehet, hogy ez sem az utolsó, mert záporoznak a válaszok. Már megyünk is tovább velük, itt van Szilvia üzenete. Én attól vagyok ki, hogy mindenki cipőben fekszik az ágyon és a kanapén, annyira nem életszerű. Péter a következő, kék-sárga színvilág, zsarus filmekben 85 liter kávét iszik mindenki, jó zsarú, rossz zsarú, utolsó másodpercekben hatástalanítanak bombát, nem, mondjuk 5 perccel a robbanás előtt, amikor még úgy reális is lenne. Hát nem, persze a feszültséget az fenn kell tartani, és akkor izgul legjobban a néző, hogyha mondjuk 10 és 0 másodperc között sikerül elvágni azt a drótot. A 85 liter kávé viszont azért nem életszerűtlen, mert az amerikánó az jelentősen fel van vizezve, az a fajta kávé olyan, hogy abból mondjuk 2 espresszó van benne, és a többi az víz, viszont nagyon soknak látszik, ilyen termoszokból isszák meg ilyesmi nagyon nagy poharakban. Az annyira talán nem erős, hogy szétvágja az ember, de igen, tényleg szeretne kávézni, és a fánk, az szerintem még visszatérő elem a rendőrségnél. Péter írja nekünk, hogy azt már olvastam, Rita írja nekünk, hogy amikor a folyosón összecsattantak a férfi és a nő kezéből az akta csomó szanaszét repül, a férfi segít összeszedni a papírokat, közben szerelmesek lesznek. Hát nem ekkor lesznek szerelmesek, akkor csak megpillantják egymást egy olyan helyzetben, ami hát így elindít valamit, de aztán kialakul a szerelem, ez szinte biztos, hogy ha szétrepülő aktacsomók vannak, akkor abból lesz valamilyen kapcsolat. Azt írja nekünk László, hogy sötétben a zseblámpa csak egy icipici pontot világít meg, és párszor a kamerára irányítják, hogy a kedves néző is megtudhassa, milyen rossz érzés. Azt hajtogatja, megmagyarázom, ahelyett, hogy megmagyarázná. Végül isznak és vezetnek, ez nekik teljesen természetes. Az azért igaz, hogy ott nincsen zéró tolerancia, hogyha jól tudom, tehát mondjuk egy sört meg lehet inni, és akkor úgy még autóba ülhetnek az amerikai film megszereplői, de tény, hogy ez rendszeresen előfordul. Azért szerintem senki ne üljön be, hogyha alkoholt fogyasztott, se itthon, se Amerikában. Ez a legbiztosabb módszer, még akkor se, hogyha filmben szerepel. Norbert írja a következőt, a folyosó végén balra. Mindig a folyosó végén, mindig minden balra. Amúgy ezt nem tudom, hogy így van-e, de lehet, én is hallottam sokszor már ezt a kifejezést. Azt írja Árpád, hogy mindig van egy gyerek a főhős mellett. Azért nem mindig, de tényleg sokszor. Brigitta, akciófilmekben, amikor a főhőst meglövik, leszúrják, felrobbantják, agonizál 5 percig, félig halálán van, alig tudják összefoltozni, bekötözni, majd 2 sarok múlva, mintha mi se történt volna, úgy karatézik, mint Bruce Lee, és szalad, mint Flash. Ez a kedvencem. Igen, tényleg visszatérő elemek, de valamiért mégis szeretjük ezeket a filmeket, vagy újra nézzük, vagy legalábbis egyszer megnézzük, és gyűjtjük az ilyen kliséket, úgyhogy ha ön is gyűjtött egy párat, nyugodtan küldje el nekünk a 0635 92 5 92 5-re. Néhány zene múlva folytatódik a Ceglid hangja, tartsanak velünk! Helyi információk,

0: Második alkalommal dobom be a témát, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és hát ugye ismerős lehet a kérdés, a régi válaszokat, az előző adásban maradt válaszokat már kipipáltuk, most jönnek az új válaszok, amelyeket a műsor alatt küldtek már nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és nem is annyira klisé, hanem inkább egy érdekes megfigyelése van Lászlónak. A főhős reggel fel kell, iszik egy kávét, és már rohan is. Sosem kell WC-re mennie. Hát, hogy most kis dolog vagy nagy dolog, azt már döntse el a hallgató, de ez tény, hogy WC-re menést azt viszonylag ritkán látunk a filmekben. Melyik az a filmes klisé tehát, amit a legjobban utál, és erre válaszolt nekünk Ramona? Kinyitják azt a bizonyos ajtót, amin keresztül félelmetes hangok áradnak ki. Nem költözik el az 5 gyermekes család, pedig szellemek kísértik őket. Közvetlenül az első Joker előtt megszólal a telefon, aztán sokáig úgy tesznek, mintha semmi sem történt volna. Ki csinál ilyet? Igen, az első csókot rengetegszer megzavarják valamivel, és aztán mindig olyan kínosan állnak ott. Viszont az 5 gyerekes családnál én azt vettem észre, hogy persze ott vannak a szellemek abban a kísértett házban, de azért valamivel már ezeket megpróbálják megmagyarázni. Nincs hová visszamenniük, mert a lakást eladták, valamit ki kell találni, vagy hogy csak azért is most már bizonyítani akar az apuka, hogy már pedig ő rendet tud tenni még egy ilyen elátkozott házban is, vagy ilyesmi. Szóval erre már azért adnak magyarázatokat szerintem manapság, de régen tényleg volt ilyen, hogy nem volt megmagyarázva, hogy miért. És persze azon az ajtón is be kell menni, ahol rémisztő hangok vannak, meg kell nézni, hogy mi van ott, különben hogy lenne ebből jó film. Bernadett üzenete, amikor 6-an ütnek egy ember, de az a 6 mindig udvariasan megvárja, hogy a főhős rommá verjen egyet közülük, és utána megy csak oda a következő. Sose ütik, vágják együtt, amíg mozog, illetve a magázódás a 4. randin is annyira életszerűtlen. Tényleg volt ilyen magázódós is, azért sokszor már a szinkron színészek, meg a szinkron szöveget írók már figyelnek erre, hogy azért legyen egy kicsit életszerűbb, és ami nekem még mindig, szúrja vagy bántja a fülemet, hogy magáznak, nem csak olyan magázódás, hogy nem tegező üzemmódban vannak, hanem szó szerint kimondja, hogy maga csinált valamit, maga rossz ember, vagy valami ilyesmi, és ez tényleg annyira nincs benne a köznyelvben. Még a maga helyett is, hogyha valaki idősebb emberrel beszélek, aki rangban felettem áll, vagy ilyesmi, akkor is inkább az önszót használom, nem pedig a magát. Úgyhogy egy kicsit olyan magácska, nem? Vagy nem tudom, nekem minden esetre fura. Mateo írja nekünk, hogy kinyitja a hűtőt, fürdőszoba tükrös szekrényt, és mikor becsukja, ott áll valaki, vagy maga a szörny. Teljesen jogos, hogyha tükör van valahol, és mozgatható tükör, abban előbb-utóbb megjelenik valami, mint a színházas szabály, hogyha fegyver kerül a színre, akkor az el is fog sülni. Nézzünk még egyet Edinától, amikor kikapcsolják a tévét a hír közepén, ami róluk vagy az ismerősükről szól, pedig még tudhatnának meg információkat. Igen, ha fontos hír van, egyből rányom valaki a tévére is, és kinyomja, amikor már a számunkra fontos mondat elhangzott, de azért lehet, hogy mondanának még mást is. Honnan tudjuk, hogy mit mondanak még be, ami releváns info lehet éppen az eset kapcsán. Na, ez teljesen igaz. Ha önnek is van olyan filmes kliséje, küldje el nekünk 0635-925-925-ös, mert a második órában is ezzel folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Meleg száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közútmenti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk pedig már ismerős lehet, az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezekre vagyunk kíváncsiak. Hogyha van ilyen, a 0635-925-925-re elküldhetik, de a kívánság kukac@ceglederadio.hu is tökéletes, mondjuk egy e-mail cím megírására, ott kicsit jobban el lehet engedni a gondolatokat, több minden belefér, mint egy SMS-be, hogyha éppen hosszabbat írnának. Már is megyünk tovább. Azt írja nekünk Éva, hogy a reptéren utol kell érni a szerelmét, hogy a szerelmi vallomást megtegye. Teljesen igaz, a repteres klisék azok már az előző adásban is voltak, és tulajdonképpen már azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor ki is figurázzák, vígjátékokban főleg, de egy-két ilyen komolyabb filmben is az ilyen jelenetet, mert valami történik, nem engedik át a biztonsági őrök, vagy ilyesmi, tehát valahogy elakasztják ezt a jelenetet, pont azért, mert kezdenek rájönni az ilyen klisékre, és valaki direkt mást akar alkotni. Nagyon jó, Szilvia, a következő. A legtöbb filmben a főzés csak zöldségdarabolásból áll. Tényleg mindig ezt a részt látjuk, hogy darabolják a zöldséget, esetleg fűszereznek, de nagyon mást nem szoktunk tapasztalni. A következő jelenetben már általában vacsoráznak. Rita írja nekünk, hogy rossz kedvűen zuhanyozni csak a falnak támaszkodva lehet. Ha várnak valakit, szigorúan neki háttal, elrévedve a felőkarcoló ablakán át, tengerre nézve, vagy egy teraszon bámulva lehet. Tényleg mindig háttal állva kell várni valakit, és a rossz kedvű zuhanyzás is ilyen. Volt egy hasonló jelenet az előző adásban, de nem fogom tudni felidézni, ami tényleg mindig úgy történik, hogy ha valaki ideges vagy szomorú, akkor mindig ugyanezt a dolgot csinálja, majd eszembe jut, és akkor mondom, haladjunk tovább. Erzsébet. Már októberben elkezdem a karácsonyi nyálas filmeket nézni, tudom, elég beteg. A telefonban ezek állandóan. Testvérek egymásnak, szeretlek, én is téged. Szülők és gyerek között non-stop szeretlek, és én is téged, apa. Ezek állandóan szeretlek, szeretlek. Amikor ilyen sűrű használja az ember, lassan el is vész a jelentése, értéke. Na, erre vágom a pofákat. Igen, nagyon szokták szeretni egymást, bár azért az is igaz, hogy valamennyire jobban be van épülve a szeretlek szó használata Amerikában, mint ahogy nálunk. Mi még egy kicsit le vagyunk maradva ezzel, de azt mondom, hogy jó úton haladunk, szerintem mindenképpen. A generációs különbségek miatt szerintem az utánunk következő generációk már egyre többet fogják ezt mondani, meg a megerősítés, támogatást. Szeretlek, melletted vagyok, nem haragszom, és a stb. Martin a következőt írja, a két legrosszabb. Hollywood szerint a hacker is úgy működik, hogy random gombokat püföl, zöld betűk futnak a képernyőn, bent vagyok. És már feltörte a Pentagon, NASA, Google kombót 9 másodperc alatt wifi nélkül a nagyi routeréről. A főgonosz végre elkapja a hőst, megölhetni, de nem. Előbb PowerPoint szintű részletességgel bemutatja a világhódítási tervét, családi traumáit, hobbiait, majd időt hagy, hogy a hős kikötözve saját magát egy kanállal kiszabaduljon. Teljesen igaz, és Gábor csak egyetlen egy mondatot írt, idézőjelbe téve, maradj a kocsiban. Hát ezek nem szoktak így működni, és főleg nem egy meleg nyári napon, amikor meg besüthet a napfény, és akkor 70-80 fok is lehet a kocsiban, nem egészséges bent maradni, meg akkor hová lenne az izgalom. Azt hiszem most arra ennyi, de még van bőven üzenetünk, úgyhogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

kedves hallgatók, mindenki nyugodjon meg, eszembe jutott, mit akartam mondani az előző blogban. Ugye már második alkalommal foglalkozunk a témával, miszerint melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és nem jutott eszembe, hogy mi az, amit mindig a földön csinálnak a szereplők. Ugye ez is egy hallgatói megjegyzés volt, de mikor valaki szomorú, akkor mindig a földre ül. Akkor nem lehet az ágyra, a fotelbe ülni, akkor mindig a földre kell ülni, és ott kell magába roskadni. Szóval ez jutott eszembe, hogy az is nagyon jó példa szerintem, miért ülnének az emberek a földre. Van pár ismerősöm, aki kifejezetten szeret a földön ülni, de nem akkor, amikor szomorú, vagy hát lehet, hogy akkor is. De azt, hogyha valaki összetört, akkor azt csak úgy tudja kifejezni a filmekben, hogy a földre ül, teljesen igaz. Tamás üzenete is nagyon igaz, mielőtt beszállnak egy autóba, az autó felett beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Pontosan így van. Tamás pedig azt írja, hogy bármekkora, egy másik Tamás, bármekkora is a gáz, semmi baj, ez mindig elhangzik, meg hogy minden rendben lesz. Igen, próbálják megnyugtatni egymást, és szinte mindig ezek a klisék jönnek elő. A legfontosabb dolgot kéne elmondani a kb. Egy mondatban, de megszólal a telefon, fölsír a gyerek, bejön a hülye haver, stb. És aztán már nem mondja el, csak a végén. Pedig lett volna a 150 alkalom még, és ezért összevesznek, megcsalja a fölösleges csavarok tömkelege. Hát igen, ez a tipikus félreértésen alapuló történet. Tényleg csak egy mondat kellett volna, de akkor nem derül ki, úgyhogy belekeverednek mindenféle slamasztikába. Egyébként az ilyen szavak is, ez már inkább a szinkron hibája, de most hirtelen eszembe jutott, hogy benne vagyunk a pácban, ezt amúgy reálisan kihasználja ezt a kifejezést, csak a filmekben hallunk ilyeneket, meg a slamasztika is innen jött az előbb. A horror filmekben mindig szétválnak, amikor keresnek valakit valamit, ezt Kata írta nekünk, teljesen igaz. Amikor a terhes nő egyszer csak hirtelen a hasához kap, láthatjuk, ahogyan váratlanul beindul a szülés, és szinte azonnal tolófájások lesznek, majd ordítva megszül 2 perc alatt, és előkapnak egy 2 hónapos csecsemőt. Ez is teljesen igaz, de azért tényleg az teljesen jogos szerintem, hogy nem használhatnak újszülött babát egy forgatáshoz, mármint hogy az milyen dolog lenne már. Úgyhogy egy nagyobb babát szoktak ide felhasználni, de kicsit tényleg túlfejlett a korához képest, és tényleg gyorsan zajlik le egy szülés, de hát nem mehet el azzal másfél óra, kedves nézők, kedves hallgatók, hogy tulajdonképpen a szülést nézzük végig a film alatt. Úgyhogy itt a vágás, a trükk. De az tényleg, hogy nem is csak beindul a szülés, hanem a magzatvíz, elfolyik a magzatvíz, az is nagyon sokszor megtörténik. Attila pedig azt írja nekünk, hogy

0: Ezért nagyon jók a pilóták, mert kikerülnek mindent, amit látnak, hogy érkezik, teljesen függetlenül attól, hogy az űrben repülnek-e, és hát mondjuk ott abban bízhatunk, hogy az űrhajó ki tudja számolni a megfelelő pályát, és az autó vagy a robotpilóta segít a vezetésben. Amikor a horrorfilmekben találnak egy kínzókamrát, és elkezdik nézegetni a kénseket, láncokat, ahelyett, hogy menekülnének, ezt Olga érte nekünk, és tényleg ez szokott történni, hogy ők jól szétnéznek ott, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát itt lehet, hogy gáz lesz. Nem? Ők maradnak. És maradjanak önök is, mert hamarosan visszajön a Cegléd hangja, néhány zene múlva folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Már ismerős lehet ez a téma, tehát korábban foglalkoztunk már veled, de ebben a műsorban új válaszok érkeznek, és lehet, hogy még egy műsorban fognak új válaszok érkezni, annyi válaszunk van szerencsére, hogy lehet, hogy egy harmadik adást is megél majd ez a műsor, úgyhogy mindenképpen figyeljenek azok is, akik nem férnek bele ma, mert folytatódik majd a műsor nem holnap, hanem egy másik napon. Viszont, akik még beleférnek, azok nem más, mint például Nóra. A főhős ártatlan feleségét, leányát vagy jó édesanyját elrabolják és leragasztják a száját. Ez pontosan így szokott történni, és tényleg egy filmes klisé. Azt írja I. Robertné nekünk, hogy mikor reggel boldogan összebújnak a szerelmesek az ágyban, de senki nem kócos vagy csipás, és a szájuk sem büdös, ugyanúgy néznek ki, mint ahogy lefeküdtek, vagy még jobban is, ezt csak én tettem hozzá, de teljesen igaz. Zsuzsa azt írja, a rossz mindig elmesél az élettörténetét, hogy megértsük, miért rossz. Amikor a nyomozó rájön egy fontos kapcsolódó dologra, de csak azért tudhatja, mert elolvasta a forgatókönyvet. Jó, hát az, hogy olvastak-e forgatókönyvet, azért egy jó filmben nem derül ki, hogy ezért jött rá valamire a kedves nyomozó, hiszen karakterben van, ő nem olvashat forgatókönyvet, de egyébként tetszik az írás, köszönöm. Éva azt írja, hogy gagyi romantikus filmek végén mindig futnak valami közlekedési eszköz, főleg repülő után. Ez igaz, meg szokott történni, mert az annyira drámai. Ilona, a rendőrnek mindig van egy családja, felesége, akiktől elvált, és a társát pedig megölték, és ezt nem tudja feldolgozni. De innek sokan vesztenek el társat, ez valóban így van. Dóri üzenete, menekülés közben beülnek egy autóba, persze annak kell vezetni, aki nem tud, és megtanulja úgy, hogy most beindítod, gáz, és egyes berakod, és már vezet is. Én meg még mindig a pedálok sorrendjén agyalok. Igen, hát ez megtörténik, főleg ha valaki még nem rutinos vezető, de ez így szokott lenni. A számítógépnek és egyéb kütyüknek pittyegő, ciripelő hangja van, akkor is, ha senki nem nyúl éppen hozzájuk. Közben mindenféle lámpák villognak értelmetlenül a háttérben, ezt Attila írja meg nekünk, és tulajdonképpen igaza van, sőt, hogyha valami régebbi filmet nézünk, mondjuk ahol az űrben is utaznak, akkor nagyon vicces megnézni, hogy milyennek képzelték a múltban, hogy milyen lesz a jövő, és hogy hogy néznek ki mondjuk egy irányítópult egy űrhajóban például. Szerintem nagyon viccesek az a sok villózó nagy gomb, amit most már nyilván a lehető legkisebb méretben meg tudnának oldani, az a jelenünkben is, de ez mégis a jövő próbál lenni, szóval igen, csak érdekes. Aztán Anna Mária azt írja, hogy soha senkinek sincs táskája. Ez tipikusan női megfigyelés, ez nekem még nem tűnt fel, de lehet, hogy tényleg így van belegondolva, úgyhogy ezt majd figyelni fogom innentől kezdve. Levente azt írja, hogy rengeteg van, de a legbosszantóbb, hogy még mindig alkalmazzák ezeket a kliséket. Hát igen, sajnos igen, de azt pont mondtam az előző blokk valamelyikében, hogy azért próbálnak már viccesen reagálni sokszor az ilyen klisékre, és máshogy alakítják, mint ahogy lenni szokott, pont azért, hogy meglepjék a nézőt ezzel. Behozzák a klisét, ismerősítnek tűnik, de mégis más a vége, azért hát boldogabbak a nézők. Társaságot kaptunk, ez pedig Ferenc írta nekünk, és tényleg mindig így fogalmaznak. Én meg már direkt ezt szoktam mondani, hogy érkezik valaki hozzánk, vagy ilyesmi, bedobom ezt, hogy társaságot kapunk, és akkor én is egy filmes klisévé változok. Kedves hallgatók, még egy blokkunk hátra van, úgyhogy tartsanak velünk abban is, hallgassuk meg az utolsó üzeneteket, amik ma beleférnek, és mondom, lesz még folytatása ennek a témának, úgyhogy senki ne aggódjon, ha nem fért bele.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, végéhez közelít a mai Ceglét hangja. A kérdésünk ez volt, melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál, de nem első alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, úgyhogy ismerős üzenetekkel kezdtünk, aztán jöttek az új üzenetek. Annyi új üzenet van, hogy annak a végére sem érünk, úgyhogy majd a következő adásban, amikor ezzel a témával foglalkozunk, folytatjuk. Szóval senki ne aggódjon, hogyha nem fér bele, de nem is húzom az időt tovább, mert már is itt van Boglárka e-mailje. Azt, hogy a filmes klisék szerint kétféle nő létezik. Egy, aki egyből bebújik az ágyba, kettő, aki jégtömb és csak a munka számít, és persze csak a férfi főhős tudja megolvasztani. Ja, és persze hány filmnél van az, hogy előbb van meg az aktus, majd utána rájönnek, hogy amúgy szerelmesek is. Az egyetemistáknak meg nyilván mindig csak a buli számít, az anyukák csak kimerültek és túlhajszoltak lehetnek, az apák meg miért is vennének részt a nevelésben, hiszen valami multinál aktakukacok és a kinevezésre gyúrnak, az osztály üdvöskéjéből lesz a legunalmasabb ember, egy lélegzetvétellel leúsznak, ki tudja mennyi távot. Rengeteg klisé, köszönjük szépen Boginak, már is megyünk tovább Jánossal. Ratatatata, pif puf csicsa dirdur, és 20 ellenséget megöl a főszereplő, aki egyébként egy karcolással, vagy inkább anélkül megúszza. Teljesen igaz, visszatérő motívum. László azt írja, a gonosz a végén mindig felülkerekedik, és mond egy monológot, és közben jön, hogy így már visszavághasson a főhős, aki addig összeszedte magát félholt állapotából, illetve elért egy fegyvert a földön, sose lövi le egyből gondolkodás nélkül, mert akkor vége lenne, a rossz győzött volna. Igen, teljesen igaz. A filmekben, ezt Erika írja, minden nagyon szép, nagyon csúnya, nagyon gazdag, nagyon szegény, nagyon beteg, nagyon fit, nagyon okos, nagyon buta, nagyon jó, nagyon rossz, nagyon kedves, nagyon görény. Semmi sem átlagos. Hát igen, ezt viszont már mondtam az elején, hogy szerintem ez azért van, mert egy átlagos dologról nem készülne se sorozat, se film, úgyhogy ha valaki egy kirívóan gonosz karakter, akkor arról érdemes filmet csinálni. Nem tudom, hogy a valóság alapú történetekről van-e szó, de igen, hát erre kapjuk fel a fejünket. Még van néhány üzenetünk, ami belefér, ha jól látom, talán kettő. Mónika körömcipőben és kis kosztümben mosogat és főz az anyuka. Hát igen, ez így szokott menni, szerintem a magyarok is lassan hozzászoknak, csak nehogy az legyen a vége, hogy mi is körömcipőben és kis kosztümben kezdünk majd mosogatni és főzni, nem én, de mondjuk a hölgyek. És az utolsó üzenet mára, Krisztináé. A 20-25 éves rendőrnők tűsarkóban rohannak a rossz fiúk után, persze egyik csaj sem duci, pattanásos, mindig jó a hajuk, sminkjük, és a legutolsó divat szerint öltözködnek. Igen, ez is meg szokott történni, nem csak a rendőröknél, szinte minden kategóriában, szerintem az orvosok is mindig szépek és csinosak, meg hát bármilyen szereplő, a háziasszony is. Nincsen túlhajszolva, nincs az, hogy fáradtan kell föl karikás szemekkel, nincs belőve a haja, hanem mindig mindenki jól néz ki, de ez már csak így szokás Hollywoodban, és azért ne felejtsük el, hogy egy-két újító filmben azért most már rengetegen híres színésznők is jelennek meg smink nélkül, és próbálnak kicsit újat mutatni, meg kicsit inkább önmaguk lenni, de ez azért a ritkább, a hollywoodi filmekben nem ez a módi. Kedves hallgatók, köszönjük a megtisztelő üzeneteket, és hogy ennyire sokat írtak. Hamarosan újra feltesszük ezt a kérdést, de nem holnap. Holnap majd egy újabb adással jövünk, és egy másik témával. Vörös Nandi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terror szervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Sok magyar zenével.
1: Változatosan.
2: Thank you.

0: Degenerált Show-ban.
1: Meleg, száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Rádió sok magyar zenével. Változatosan.
1: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágóeszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A szárazság és a csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a katasztrófa védelemmel egyeztetve döntött a korlátozásról. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni, közölte a Nébi.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több fátyol és gomoly felhővel. Eső sehol nem lesz. Gyakran kell élénk, néhol erős széllökésekre számítani. A hőmérséklet éjszaka 6-11, napközben 22 és 27 fok között alakul.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz? Hisz feladtad már, és esténként várod,

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Meleg száraz idő lesz, meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Terrorcselekménynek minősítették a hatóságok a csütörtök reggeli svájci késes támadást. Egy férfi a Winterthuri vasútállomásán szúrt meg három embert, egyikük állapota súlyos. A gyanúsított egy 31 éves svájci török kettős állampolgár, aki korábban már az Iszlám Állam terrorszervezet propagandája miatt a hatóságok látókörébe került. Feltételezések szerint külföldön radikalizálódott. A támadót a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. A felsőoktatásban szükséges digitális eszközök elérésének biztosítására lépéseket kell tennie a kormánynak, miután februárban lejárt a hallgatók és oktatók kedvezményes szoftver használatát garantáló korábbi szerződés, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a 90 napos türelmi idő utolsó napjaiban járó rendszer miatt azonnali tárgyalásokat kezdeményeztek a szolgáltatóval. Hozzátette, céljuk, hogy ezek a korszerű digitális és mesterséges intelligencia alapú megoldások a felsőoktatás mellett a teljes magyar közigazgatásban és a közszolgálati ágazatokban is elérhetővé váljanak. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, így a Tisza teljes városi vonalán tilos a fürdés, közölte a város polgármestere. Györfi Mihály kiemelte, hogy a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését a Tiszaligeti élményfürdő júniusi átadása is indokolttá teszi. Az önkormányzat a szolnoki lakosoknak jelentős 28%-os belépőjegy kedvezményt biztosít az új létesítménybe. A szárazság és csapadékhiány miatt országos tűzgyújtási tilalom lép életbe péntektől. A tilalom a kül- és belterületi erdőkre, a vasút és közút menti fásításokra, valamint azok 200 méteres körzetére és a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet grillezni és bográcsozni.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken is sok napsütés várható, több-kevesebb fátyol és gomoly felhővel. Éjszaka általában 6 és 11 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig 22 és 27 fok lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: What we're saying is not protesting.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, száraz idő lesz. A NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Országos tűzgyújtási tilalom lép életbe. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Meghosszabbította a tűzszünetet az Egyesült Államok és Irán. Az egyezség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték az amerikai kormányzati illetékesek. Az Irán által elfogadott megállapodás 60 napra szólhat, és egyelőre Donald Trump amerikai elnök jóváhagyására vár. Mark Rutte NATO főtitkárral folytatott megbeszélést a kormányfő Brüsszelben. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Magyarország ismét megbízható partnere lesz a világ legerősebb katonai védelmi szövetségének. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem költ sem fegyvereket, sem harci eszközöket az orosz-ukrán háborúba. Hozzátette, Mark Rutte tájékoztatta a júliusi ankarai NATO csúcs előkészületeiről, valamint a Hormuzi szorosnál kialakult nemzetközi konfliktus részleteiről. Aláírta a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépés visszavonásáról szóló törvényt Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is. A szerdán elfogadott jogszabály már meg is jelent a magyar közlönyben, így pénteken hatályba is lép. A végrehajtáshoz szükséges intézkedésekről a külügyminiszter gondoskodik. Összeverekedett négy férfi Csepelen, az incidensben több szúróvágó eszköz és egy gumilövedékes fegyver is előkerült. A rendőrök nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre. Az országos mentőszolgálat közölte, hogy a verekedésben ketten súlyosan, ketten pedig